legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a testnevelési egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti média értesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok, eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu oldalon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A mai nappal megkezdődik Pakson a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
2: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szaragozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló őértük épül, őértük fog fölújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
1: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő léna lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
2: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok, a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
1: Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a Kék Madár Fesztivál Kalocsán. A rendezvény 3 napja alatt péntektől vasárnapig számos programmal és koncerttel várják az érdeklődőket. A rendezvény szervezői idén is kiemelték, hogy a fesztivált tartósan beteg gyermekek megsegítésére hozták létre. Erről Madura Tünde nyilatkozott rádiónknak.
3: Alapvetően ugye már ez egy 34 éves fesztivál, ami azért jött létre, hogy Kalocsa és környéke beteg gyermekeit támogassuk a befolyt összeggel, illetőleg adományokkal, és ezek a gyermekek, akik támogatásban részesülnek, ők mind pályázat útján vehetnek részt ebbe a programba, aminek a pályázati időszaka már lezárult, tehát ezek a tartós beteg pályázatok már beérkeztek hozzánk, és tudni kell, hogy ezeket egy szakmai zsűri bírálja el, aki gyermekorvosokból áll, kalocsai gyermekorvosokból. Ők választják ki 3 kategóriát a támogatott gyermekeket, és az ő listájuk pedig kapcsolódik a fesztiválhoz ilyen tekintetben, mert hogy a fesztivál kivételesen vasárnapján a gyermekműsor után fog kihirdetésre kerülni.
1: A jótékonysági rendezvényre a belépés ingyenes, a jótékonysági ügyet gyermekrajzokból készült kitűzők megvásárlásával lehet támogatni, hangsúlyozta Tóth Dániel szervező.
4: Adományokat gyűjtünk, tehát amennyit gondolnak, annyit dobnak be, és ezért cserébe ajándékba kapnak egy kitűzőt, ami fontos dolog a kitűzővel kapcsolatban, hogy ez a jelképes belépő a fesztiválra. Megtörténik az, hogy van egy jó szándékú paksi, aki bedob 10.000 forintot a persejbe, és azt mondja, nem kér kitűzőt, mert ő adakozik. Aztán a felesége gondol egyet, hogy menjünk át Kalocsára a fesztiválra, belépnek kitűző nélkül, és egy kedves önkéntes megszólítja, hogy vásárolna egy kitűzőt, és azt mondja, a 10.000 forintot bedobtam. Úgyhogy legyen szíves mindenki elvenni egy kitűzőt, hogyha dobott a persejbe.
1: A Kék Madár Fesztivál 3 napjára a sztár fellépők is érkeznek. A pénteki napon a Budapest Jazz Orchestra lép színpadra Tóth Verával együtt, szombaton az Ivan and the Parazolat koncertet, vasárnap pedig Deák B. Gyula lép fel a 34. Kalocsai Jótékonysági rendezvényen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Pakseffm.
0: Pakseffm.
5: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás is, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme és megmaradt tekintélye érdekében nem ezt az utat, hanem az alaptörvény módosítását választja. Könyvbemutatót tartanak a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában június 16-án. Az eseményen Gutai István Emlékharang című könyvének bemutatójára kerül sor, amely egy Sárpilisről szóló helytörténeti és szociográfiai kötet, és amely a helyiek élettörténetein, multidézésén és visszaemlékezésein keresztül mutatja be a települést és a sárpilisi hagyományokat. A könyv bemutatón a szerző beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor történész, múzeológus és néprajzkutató lesz. A program 17 órakor kezdődik. A Sárszentlőrinci önkormányzat megkezdte a Pincehegyi villamos energiahálózatra történő csatlakozás iránti igények összegyűjtését, tette közzé Sebestyén Ákos, a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki igényli a présházához az áramellátás kiépítését, adja meg a Sárszentlőrinci önkormányzatnál a nevét, postai címét, telefonszámát, valamint a villamos energia csatlakozás által érintett ingatlan helyrajzi számát. Mint írja, az adatok megadása jelenleg semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár, kéri, hogy azok is jelezzék az igényüket, akik nem azonnal, hanem csak később szeretnének csatlakozni.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Május 26-án rendezték meg Szolnokon a férfi kenu 200 méteres pótválogatót, ahol Hodován Dávid az ASE elvezőse állhatott a dobogó legfelső fokára. Dávid rádiónknak arról mesélt, hogy miért volt szükség a pótválogatóra.
2: De igazából azért volt szükség, mert ugye egy válogatós rendszer van most érvényben, és ott viszont egyes számok tekintetében csak 1000 méter és 500 méter volt, illetve 500 páros, és ezért volt szükség igazából, szerintem ez volt a legtisztább így a versenyzők, mind a versenyzők, mind az edzők, mind a kapitány szempontjából szerintem.
1: Hodován Dávid a pótválogatón elért győzelmével kvalifikálta magát az Európa bajnokságra, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
2: Ez egy elég szeles pálya, Portugáliában, Montemorovellóban fogják megrendezni, június 10-től 14-ig. Igazából erős mezőnyre számítok, talán valamilyen szinten abból könnyebbségre számítok, hogy ugye a világkupákon ugye két egység is indultott nemzetenként, elég erős egységek indultak, és talán most ugye ez így lefeleződik, és én is úgy érzem, hogy sikerült azóta is nagyon sokat fejlődnem és előrelépnem ezen a távon, ami szerintem meglátszik a már a válogatón is meglátszott, hogy elvileg egyéni csúcsot sikerült ott menni, bár nem volt úgy hivatalos időmérés, csak kézi, illetve most az edzéseken is sikerül rekordokat döntögetni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk.

0: XFM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel járunk reggel 6 óra után. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon jó készülődést. 2026. június 3-ára, szerdára ébredtetek. Itt van a hét közepe, az év 23. hetén. Remélem, hogy mindenki kipihente, kialudta magát, és újult erővel lehet nekivágni egy újabb munkanapnak. Már csak pár nap van hátra a suliból, bár hát kinek hogy, ugye valakinek nehezebben mennek azok a napok, amikor a gyerek is otthon van, illetve a gyereket is meg kell oldani, jönnek majd ezek a hetek is, de most még június elején járunk, és ami a jó kis harmadik nyári napunkat illeti, elméletileg egy hideg front van érkezőben felénk. 17 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdióban, illetve stúdiónál, a stúdióban többet ennél, viszont lesz ennél ez több is, 23-24 fok is lehet, de 36 ma nem várhatunk a hideg front miatt. Záporokat, zivatarokat ígértek mára, egyébként mától egészen a hét végéig csapadékosabb napokat, a Balaton térségében viharokkal együtt, úgyhogy erre kell ma számítani. Nem lesz azért annyira hűvös, nyáriasan lehet öltözködni, de esernyő legyen főleg azoknál, akik gyalogosan is szoktak közlekedni. Ezek a legfontosabbak, ami a meteorológiai előrejelzést illeti. Egyébként egy olyan napnak nézzünk elébe, amikor Klotild és Kevin nevű ismerőseiteket illik megköszönteni. Ők a mai napon a névnaposok, ezen kívül pedig Helios, Kelvin, Sheila, Tilda, Zília, Zille és Célia nevű ismerőseitek is ma ünnepelhetnek, csak hogy a ritkább neveket is számba vegyük. A születésnaposok pedig együtt ünnepelnek többek között Keleti Andreával, a magyar táncművésznővel, aki Budapesten 1969. június 3-án látta meg a napvilágot, és amellett, hogy 92 és 96 között amatőr magyar bajnok volt, 96 és 2001 között pedig hivatásos bajnok, emellett sok olyan televíziós sorozatban vagy produkcióban szerepelt, ahonnan nagyobb ismertségre tett szert, a Vacsora csatában a Kalandra fal című műsor győztes csapatának is a tagja volt, a Nagy duett döntősei között is ott volt 2016-ban, és a Celeb vagyok Mencski innen második szériáját pedig meg is nyerte. Keleti Andrea, aki ma 57 éves, úgyhogy Isten éltesse őt is természetesen, és mindenki mást is, aki ma ünnepel. Egy jó kis reggelnek nézünk elébe, és nagyon-nagyon sok témánk lesz. Már is mondom, hogy mire számíthattok még fél hét előtt. Szó lesz a papírrepülő világbajnokságról. Nem tudom, hogy ki hallott arról, hogy egyáltalán létezik ilyen. Aztán fél hét után ránézünk a Paks 2 gyermeknapjára, illetve megnézzük, hogy egészen pontosan mi történt a Paks 2 munkavállalói számára szervezett gyermeknapon. 7 órától pedig érkeznek vendégeim, 7 órára Vince Bálint természetfotós, egykori kollégám egyébként az atomerőműből, az idei Paks város környezetéért díjjal kitüntetett Bálint, és szerintem egy nagyon jót fogunk beszélgetni, nem csak az egykori nagy sikerről, az űrgemességről. Aztán egy másik díjazott is érkezik fél nyolcra, Hermes Lajosné Éva, aki a Paksváros sportjáért kitüntetettje, és Éva néniről tudjuk, hogy a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya felett bábáskodik most már jó pár évtizede, egy nagyon jó beszélgetésre számítok itt is. 8 óra után Kóti Lóránt érkezik, a Rosszatom Magyarország kommunikációs vezetője, többek között arról a külföldi útjáról lesz szó, ahol bemutatták a negyedik generációs atomreaktorokat, ez is egy érdekes téma. Fél kilenc után pedig megnézzük, hogy mi a helyzet a Paksi 3-as körzetben. Horváth Zoltán képviselő érkezik hozzám. A Péter utca és környéke egészen a Toldi Miklós utcáig, a Május 1 utca környéke, szóval ezeket a település részeket fogjuk átnézni, úgyhogy ezek a témák várnak ránk, és persze szállítom a zenéket is, a jó zenéket Michael Bublé-val folytatjuk. Nagyon jó készülődés tehát, és egy nagyon klassz reggelt, és jó napot kívánok mindenkinek!

0: A jó kis soproni nóta, pontosan 5 perccel, 6:45 után, június 3-án ez a nap a biciklizés, vagyis a kerékpározás világnapja is egyébként, mert hogy a névnaposokat és a születésnaposokat már említettem, de a világnapunkat nem. 2018 óta jeles nap ez a mai nap a kerékpározás szempontjából, és természetesen az a célja, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy a biciklizés környezetbarát, egészségmegőrző, és van egy nagyon határozott, fenntartható jellege, úgyhogy innen is üdvözlök mindenkit, aki a mai napon biciklivel, kerékpárral közlekedik, azzal megy munkába. Én mindig elismeréssel vagyok felétek, és nekem is néha gyakrabban meg kéne erőltetnem magam, inkább így fogalmazok. Szóval ennyit a kerékpározásról, de egy hasonló dologgal foglalkozunk majd. Egy picit más a papírrepülő világbajnokság, de ígértem ezt a témát, nem tudom, hogy ki hallott már arról, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy papírrepülő világbajnokság, és hogy milyen komoly mérnöki munka van egy hajtogatásban, azt se biztos, hogy sejtjük. Nos, ha nem is világbajnokságot, de papírrepülő versenyt láthatunk az ESZI-ben Pakson ezen a héten. A Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara ötlete alapján ugyanis és szervezésében kerül megrendezésre holnap, június 4-én csütörtökön a paksi ESZI sportcsarnokban az a házi papírrepülő verseny, amelyen 10 lelkes ESZI csapat 4 versenyszámban méreti össze a tudását. Egy papírrepülő elkészítése egyébként nagyon komoly mérnöki feladat. Ugye milyen legyen a szárny formája, hogyan legyen a tömegközpont, hogyan befolyásolja a hajtogatás, a stabilitást, ezek mind fontos kérdések. Az ESZI papírrepülő házi verseny első helyezettjének külön díja egy 40 perces élményrepülés lesz egy repülőgéppel, történelmi égi séta a budai és a visegrádi vár felett, úgyhogy nem akármilyen nyereményről van szó. A Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara elnökétől, Fenyvesi Csabától Pátfi Kati kolléganőnk érdeklődött a verseny részleteiről.
1: Élesztő.
2: A világ legnagyobb siklórepülőgép az az űrrepülőgép, és akkor így jött elő ez a dolog, hogy hogy tudnánk ezt a hétköznapi életbe is megjeleníteni, és hogy tudnánk a gyerekeknek a mérnöki gondolkodását kialakítani, fejleszteni, és akkor így jött elő ez a gondolat, hogy akkor próbáljuk meg ezt egy papírrepülő verseny keretén belül megrendezni.
3: Hogy tudjuk ezt elképzelni, ezt a papírrepülő versenyt?
2: Hát itt most első körben a középiskolai gyerekeket szólítottuk meg. Először egy tágabb értelmezésben egész Tolnát meg akartuk szólítani, de aztán láttuk, hogy az lehet, hogy túlnő most egyelőre a lehetőségeinken, és az energetikai szakközépiskola gyerekeit kértük föl, és akkor tartottunk nekik egy bemutató előadást, hogy mire gondoltunk, és hát nagyon tetszett nekik ez a gondolat. 4 versenyszámba lehet repülőt indítani, vagy távolságba, akkor repülési időben, célba dobásra, illetve lesz egy papírrepülő szépségverseny. Tehát ebben a 4 számba indulhatnak a gyerekek, és jelenleg 10 csapat jelentkezett, 10-3 fős csapat, tehát körülbelül 27-30 fő, mert nem mindenhol van meg a 3 fő. És a ESZI csarnokban lesz megrendezve, június 4-én, délután 3 órakor kezdődik a verseny, és a versenyszabály az alapvetően úgy néz ki, hogy egy A4-es 80 g per négyzetméter sűrűségű normál átlagos papírból kell kihajtogatni a repülőgépet fél óra áll rendelkezésre, tehát nagyon jól be kell gyakorolni, hogy az a repülőgép azt tényleg tudjon teljesítményt is repülni, tehát fél óra hajtogatás, tehát 2:30-3-ig hajtogatják a gyerekek a repülőgépet, és akkor 3 órától egy bírói stáb felügyeletével fogják reptetni ezeket a repülőgépeket ebben a 4 versenyszámban.
3: Nagyon izgalmasan hangzik, és hát gondolom látványos is.
2: Mindenképp. Ennek van előzménye, mert például a Red Bull itt nyitott ebbe egy Red Bull versenyszámot, és egyetemisták már versenyeztek ebbe. Amúgy ennek nagyon nagy hagyománya van a világban, bármilyen

0: bárki el tud jönni, aki szívesen részt venne egy délutáni kellemes elfogadtságon.
1: Tehát a holnapi napon, június 4-én csütörtökön Pakson az ESZI sportcsarnokban lesz ez a bizonyos házi papír repülő verseny, amelyen tehát csapatok fognak egymással versenyezni, ha lehet így mondani, és hát biztos vagyok benne, hogy közelebbről is meg lehet majd tekinteni azokat a papírrepülőket, amelyeket majd a diákok hajtogatnak. A nyeremény nem akármi, tehát ez a bizonyos 40 perces élményrepülés nagyon jól hangzik. Az elmúlt percekben a Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara elnökét, Fenyvesi Csabát hallottátok. Katinak nagyon köszönjük az interjút, biztos vagyok benne, hogy Kati ott lesz holnap az ESZI sportcsarnokban, talán még videótudósítást is láthatunk tőle a Facebook oldalunkon, meglátjuk. Folytatjuk most zenékkel, aztán hamarosan Gabi érkezik a félhetes hírekkel, utána pedig fiatalokat, gyerekeket hallhattok majd nálunk, ugyanis a Paks 2 is rendezett gyereknapot a munkavállalói gyermekei számára, és Páfi Kati kolléganőnk ott járt a helyszínen, és jó kis riportokat készített, szóval ezzel folytatjuk hamarosan.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban, hétfőn adta hírül az MTI. A tárca vezető a találkozó kapcsán kiemelte, hogy Hollandiával sok közös ügyünk van Európában. A mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érintő téma, az Erasmus ösztöndíjak voltak. A mai nappal megkezdődik Pakson a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
2: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szalagozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló őértük épül, őértük fog felújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
1: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő lén a lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
2: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
1: Kitüntetéseket adtak át június 1-én a Pedagógus Nap alkalmából a Csengely Dénes Kulturális Központban. A Paksi Képviselőtestület által alapított gyermekeinkért kitüntetést idén Lázár Márta, a Paksi Hétszínvirág óvoda vezetője, valamint Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója vehették át Heringes Anita polgármestertől. A díjjal az önkormányzat célja az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerése.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: A Kovaszki meg a Vega indította a zenei etapot a félhetes hírek után, egészen pontosan 6 óra 39 perc van. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Nyárias öltözéket ajánlok, viszont esernyőt a mai napra, mert hogy záporokat és zivatarokat ígértek, és egy enyhe hideg frontot, amely azért 23 fokot hoz itt Pakson és a Vétel körzetünkben. Egyébként az ország nyugati részére azt ígérték, hogy ott napközben lehet, hogy csak 18 fok lesz, míg a keleti részben 31, ott nem lesz érzékelhető ez a csapadékos, záporos, divataros, lehűléses nap, úgyhogy így marad nekünk itt a Duna vonalában az a kellemes 23 fok környéki. Én azt mondom, hogy nyárias idő, úgyhogy én nyárias öltözéket javasoltam egy fél órával ezelőtt is a 6 óra után hozzám csatlakozóknak, úgyhogy ennyit az időjárásról. Hidegfront, záporok, zivatarok, ezt ígérik mára, és egyébként a következő napokra is, úgyhogy erre kell készülnünk. Folytatjuk a témáinkkal, ígértem, hogy visszatekintünk a gyermeknapi programokra, a múlt hétvégi gyermeknapi programokra. A Paks 2 ZRT is megrendezte a munkavállalói számára pénteken délután a hagyományos gyermeknapját, amelynek az ESZI sportcsarnok és annak udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffitifal, VR-játék, kemencés udvar, hüllőbemutató, tűzoltó emelődarú, airtrack show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a Paksi Atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltó autója is ellátogatott a helyszínre. A mentőgépjármű emelő kosara 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, és hát többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgató is ott volt a családjával, Páfikati kolléga nőnknek ő mesélt először az élményeiről.
1: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenben, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord. De szenzációs volt, nagyon élveztem.
2: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
1: Nem, hogy az atomerőműig, még a meccseket is láttam, úgyhogy nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak négy blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a két másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű.
2: És egyébként itt a gyermeknapon ide mennyi családot vártatok körülbelül?
1: Hát valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény, és nagyon kevés volt a lemorsolódás, úgyhogy nagyon sokan itt voltak. Nagyon szeretik, ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek.
2: Közösségépítésnek is nagyon jó, mert látom, hogy itt azért szépen csoportosulnak, és akkor alakulnak
1: abszolút,
2: ki.
1: Abszolút, és nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
0: És akkor most halljuk a gyerekeket is. Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált a Paks 2 ZRT gyermeknapján.
3: Lefotóztak engem, ugráló várasztam. Így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem, úgy ment. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
2: A kezedbe is van valami.
3: Jöhet ezt a varró kis sárkány. Ráteszem a kezemre, és így mozgatom a kezemet. Amit nem próbáltam ki, az a rendőrkocsi, a tűzoltóautó.
2: És ha jól tudom, kint még lesz habparti is.
3: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
2: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát, lehet azért.
3: Csak azért, mert a szemünkbe belemegy a izé, és a Dolcinak tavaly kötőhártyája lett tőle.
2: Hát akkor mondd anyának legközelebb, légy szíves, hogy hozzon nektek úszószemüveget, azzal megvédi a szemeteket.
3: Oké. Okay.
0: kötőhártya. Kati, te mindig mindent kihozol a gyerekekből, és mindig tudsz adni jó tanácsot. Csűrös Blankát hallottátok az elmúlt percekben. A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt Katinak az élményeiről. Most hallgassuk meg őt.
3: Rákóczi Anna Flóra vagyok. Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem sokat, játszottam.
2: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál, és most ez úgy jött, megragadott téged?
3: Hát, volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére.
2: Hú, akkor gondolom izgalommal várol.
3: Igen.
2: És mire számítasz? Mit fogsz onnan föntről látni? Meg azt tudod, hogy milyen magasra fogtok felmenni?
3: Hát az Magyarország legmagasabb magirusa. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
2: Na hát kíváncsi leszek majd, hogy ez mennyire fog neked tetszeni. Amikor kézműveskedtél, akkor mit csináltál?
3: Volt egy ilyen műanyagszerű hód, az be kellett festeni, és egy környezetet kellett neki csinálni. És a másik meg egy zoknibábot, amit vartunk, meg ragasztottunk.
2: És mit ábrázolt az a zoknibáb?
3: Hát egy ilyen sárkányt lehetett, meg egy kígyót.
2: Hú, hát akkor egész hüllőgyűjteményed lesz otthon
3: hát
2: most neked.
3: Igen. Csak most nem fogtam kígyót, meg ezeket a hüllőket.
0: Annával egyetemben a 10 éves bátyja Péter és a tűzoltóautós emelő darúzást várta nagy izgalommal.
4: Voltam már itt, körülbelül ilyen háromszor. Egyszer volt ott a cseresznyés közelében, meg háromszor volt itt.
2: És melyik helyszín tetszett neked a legjobban?
4: Hát nekem a sportcsarnok jobban tetszett, meg tágasabb volt.
2: Milyen játékok voltak, amiket itt használtál, és úgy egyáltalán mi az, ami megragadott téged?
4: Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, az nekem nagyon tetszett, meg csúszdás ugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most engem, nekem az fog szerintem tetszeni, hogy felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltóautójának a tetejére. És onnan szerintem látni egész Paksot.
2: Azt mondd már még meg nekem, hogy az erőművel kapcsolatos játék van-e itt?
4: Nekem az a szobabiciklis megoldás tetszett, hogy szobabiciklivel kellett hajtani ilyen kis autókat, amiben kis minyonok ülnek. Nagyon jó volt.
2: Volt habparti, elég vizes a hajad, úgyhogy gondolom megmártóztál a habban te is. Igen. Nyakig.
4: Igen, és eléggé, mert igazából nagyon-nagyon sok hab volt, 3 kör, és nekem tetszett. Féltem, hogy elmerülök, de végül nem volt, felesleges volt, mert igazából örültem is, meg szerintem tök menő volt.
2: Barátaid, vannak itt ismerősök, kikkel jöttél?
4: Hát a családommal.
0: Hát ez már csak egyértelmű. Az elmúlt percekben a Paks 2 ZRT múlt héten pénteken megrendezésre kerülő vállalati gyermeknapjáról hallottatok egy jó kis interjút Csokrot Pálfi Kati kolléganőnknek. Köszönjük szépen. Múlt hétvégén elsősorban a gyereknapé volt a főszerep, de rengeteg más program is volt, illetve koncert, rendezvény a vételkörzetünkben. Ennek a hétnek is vannak nagy-nagy eseményei, többek között a Kalocsai Kék Madár Fesztivállal és az Ose Vízi Nyílt Nappal. Ezekről is szó lesz pár perc múlva. Élesztő.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ígértem, hogy ránézünk már ennek a hétvégének a programjaira. Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a 34. Kékmadár Fesztivál Kalocsán, amely egy jótékonysági rendezvény, amellyel tartós beteg gyermekeket támogatnak, és úgy tudunk támogatni mi is, hogyha megvásároljuk a fesztivál kitűzőjét, amelyért akkora összeget kínálunk és adunk, amennyit gondolunk. Ott a fesztiválon a belépéskor is meg lehet vásárolni, viszont ezekben a napokban egészen csütörtökön délutánig Paks több pontján is, például a Csengei Dénes Kulturális Központban, a Városi Könyvtárban, a ProArtis Művészeti Iskolában és a Virág Kávézóban. Ami a programokat illeti, péntektől vasárnapig tart a rendezvény, és hát rengeteg esemény, kézműves mesterek bemutatkozása, népzenei délután vár mindenkit, valamint koncertek. Pénteken a Budapest Jazz Orchestra ad koncertet Tóth Verával együtt, az Ivan and the Parasol szombaton lép fel, vasárnap este pedig Deák Bill Gyula lesz a sztár vendég, illetve egészen pontosan délután 16 órától. Úgyhogy mindenkit szeretettel várnak a Kalocsai Kékmadár Fesztiválra. Ezen kívül szombatra tudunk még egy olyan programot javasolni, amely egyébként új a programok kínálata között. Az ASE, az Atomerőmű Sport Egyesület egy vízi nyílt napot szervez június 6-ára szombatra. A csónakházhoz érdemes érkezni, ahol exatlon jellegű akadálypálya lesz felállítva fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Társasjátékpark, ugrálóvár a gyerekeknek, és át lehet evezni a túlpartra, ahol egy ilyen homokos partos beach bart is felállítanak. Majd lesz strandfoci, strandlöröplabda, sárkányeregetés, 4 és 6 személyes kenúval vagy sárkányhajóval lehet majd átkelni a Dunán. Ez tehát a vízi nyílt napja az Atomerőműnek, illetve az Atomerőmű Sportegyesületnek. Egyébként a hétvége előtt, június 5-én pénteken térzene lesz az Atomtéren 16 órától, a ProArtis iskola klarinét zenekara, 17 órától a vonos zenekara zenél majd, és csütörtökön lesz a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból délelőtt 9 órától Szekszárdon a Béla Király téren lesznek a megemlékezések. Választhatok ezen a héten is programot, és kapcsolódjatok ki.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Paks FM!

0: közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk ebben a korai órában, viszont a szokásos forgalomkorlátozásokra vételkörzetünkben számítanotok kell, például az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, a Bonyhád és a Szekszárd-Gement csomópontnál is burkolatfelújítás kezdődött meg, a 137-es és a 141-es szelvények között, a 142-es és a 146-os szelvények között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Amennyiben pedig Budapest felé haladtok az M6-oson, majd a mai napon, jó, ha tudjátok, hogy a 14-es és a 20-as szelvények között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, és a Pécs felé vezető oldalon irányunként egy-egy sáv járható, illetve Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak-iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtó ágat ott zárva tartják most már jó ideje. Ami a 6-os számú főutat illeti, a 140-es és a 143-as szelvények között Szekszárd közelében kaszálási munkálatokat folytatnak majd a mai napon. Lassan mozgó hunkagépekre készüljetek azon a szakaszon. Ami pedig Bács-Kiskun vármegyét illeti, az 53-as főúton akasztó átkelési szakaszán a főutcában kátyúznak, a 17-es és a 18-as szelvények között az aktuális munkaterületnél lezárják a fél útpályát, valamint az útmenti növényzetet gondozzák Pirtó és az ország határ között, a 45-ös és a 87-es szelvények között az 53-as főúton. Tehát az 52-esen pedig Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es szelvények között útépítők dolgoznak majd a mai napon mozgó terelés mellett, az aktuális munkaterületnél a fél útpályát zárva fogják tartani. Erre is ügyeljetek, balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátízek.hu oldalon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. Kitüntetéseket adtak át június 1-én a Pedagógus Nap alkalmából a Csengely-Dénes Kulturális Központban. A Paksi képviselőtestület által alapított gyermekeinkért kitüntetést idén Lázár Márta, a Paksi Hétszínvirág óvoda vezetője, valamint Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója vehették át Heringes Anita polgármestertől. A díjjal az önkormányzat célja az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerése. Kábítószerellenes világnapot tartanak a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében június 15-én hétfőn 9:30 és dél között a Csengely-Dénes Kulturális Központban. A programon bemutatkozik a Szekszárdi Áldozatsegítő Központ, kipróbálható drog és alkohol szemüveg, és megtekinthetőek lesznek majd az Asztakeservit Értékőr Egyesület Dunaföldvár tagjai által készített hulladékszobrok is. 10:30-kor sor kerül a kábítószer ellenes világnap alkalmából meghirdetett videópályázat eredmény hirdetésére. A rendezvényen a részvétel ingyenes.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Május 26-án rendezték meg Szolnokon a férfi kenu 200 méteres pótválogatót, ahol Hodován Dávid az a selvezőse állhatott a dobogó legfelső fokára. Dávid rádiónknak arról mesélt, hogy miért volt szükség a pótválogatóra.
3: De igazából azért volt szükség, mert ugye egy válogatós rendszer van most érvényben, és ott viszont egyes számok tekintetében csak 1000 méter és 500 méter volt, illetve 500 páros. És ezért volt szükség igazából, szerintem ez volt a legtisztább így a versenyzők, mind a versenyzők, mind az edzők, mind a kapitány szempontjából szerintem.
2: Hodován Dávid a pótválogatón elért győzelmével kvalifikálta magát az Európa bajnokságra, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
3: Ez egy elég szeles pálya, Portugáliában, Montemorovellóban fogják megrendezni, június 10-től 14-ig. Igazából erős mezőnyre számítok, talán valamilyen szinten abból könnyebbségre számítok, hogy ugye a világkupákon ugye két egység is indultott nemzetenként, elég erős egységek indultak, és talán most ugye ez így lefeleződik, és én is úgy érzem, hogy sikerült azóta is nagyon sokat fejlődnem és előrelépnem ezen a távon, ami szerintem meglátszik a már a válogatón is meglátszott, hogy elvileg egyéni csúcsot sikerült ott menni, bár nem volt úgy annyi hivatalos időmérés, csak kézi, illetve most az edzéseken is sikerül rekordokat döntögetni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol mindjárt kiderül, hogy így 7 óra után 8 perccel mennyire van korán első vendégemnek, akiről úgy tudom, hogy nem sokat alszik az elmúlt években. Vince Bálint a vendégem. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, szia, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Nem tudom, hogy éjszaka nem sokat szoktál aludni, vagy este, vagy reggel nem sokat szoktál aludni, vagy reggel néha bepótolod, mert hogy természetfotózol, és hogy ebből az alkalomból és ebből kifolyólag elképesztően érdekes a te időbeosztásod.
2: Hát orvosi szempontból meg mondhatnám úgy is, hogy már-már igencsak veszélyes a dolog, mert nem tudom egyáltalán, hogy mikor alszom, mennyit alszom, mert úgy elveszett a történet valamikor a pandémia idején különösen, mert akkor nagyon egy olyan főszereplőre koncentráltam, aki éjszakai életet él, ő az eurázsiai hód, itt él a közelünkben, konkrétan a Paksi atomerőmű horgász tavain, a Kondor tavon fotóztam, és gyakorlatilag 7 éven keresztül folyamatosan kint voltam, és fényképeztem. Hogy aztán napközben bent kellett lenni a pandémia idején, hála Istennek ez nem így volt, mert otthon voltam, lehet, hogy nem kéne mondani, néha azért bekummantottam, hogy valahogy regenerálódjak, de a mai időszak is, a mostani időszak is már nem annyira erősen a hódokról szól, már több egyéb faj is van a palettán, akiket nem feltétlenül csak éjszaka, hanem nappal is fotózok, de ma sem alszom olyan túl sokat.
1: Nem tudtam egyébként a sztorit, nem tudtam, hogy a hódok borították fel az élet ritmusodat, és azt sem tudtam, hogy ez mikor történt. Azt viszont tudom, hogy mostanában történt, hogy a napokban átvehetted a Paks város környezetért díjat, gratulálunk, és hát tudni kell a díjról, hogy 2 évente egy alkalommal, általában egy személynek ítéli oda ezt Paks város önkormányzata, egy olyan személynek, aki a munkájával hozzájárul a város környezetének a megóvásához. Téged egyébként évek óta arról ismernek az emberek, hogy az atomerőmű védett környezetében lévő növény- és állatvilágot örökíted meg. Mit szóltál ehhez a városi elismeréshez? Mert hogy azért atomerőmű részéről, illetve az atomenergetikai és nukleáris szempontból a kiállításod, a külföldi kiállítások kapcsán azért sok elismerést kaptál, ez most a város elismerése.
2: Hát igen, a város elismerése azért is nagyon nagy örömmel tölt el, mert azért én egy, ha fogalmazhatunk csúnyán, gyütment vagyok, tehát nem törzsgyökeres paksi, és bizony nagyon régóta, a családdal sok mindent tettünk már le közösen, mindannyian az asztalra, és most hát ugye én voltam az, akit megtiszteltek ezzel az elismeréssel, nagyon örültem neki, mint minden elismerésnek, hiszen ez egyfajta bizonyítéka annak, hogy amit csinálsz, azt jó irányba mész, jól csinálod, és hát egyszerűen egy újabb lökést adhat a jövőbeni tervekhez is maga az elismerés, illetve az odafigyelés.
1: Igen. Tavaly, amikor megjelent rólad egy rövid portré a Paksi Hírnökben, akkor azt hiszem, ott azt szerepelt, azt nyilatkoztat, hogy 2007-hez datálod a természetfotózás kezdetét. Igen. És ott nagyon szépen meg volt fogalmazva, hogy hát hogyan is függ ez össze az atomerővel, és hogyan gondoltad azt, hogy az atomerőmű környezetvédelmi kampányának a kommunikációs oldalát gazdagíthatja ez a fajta természetfotózás, miközben nekem van egy nagyon konkrét emlékem, miután mi együtt dolgoztunk ugye 2 évig az atomerőmű látogatók központjában, és bár én 2007-ben már nem dolgoztam ott, de valahogy van egy olyan emlékem, hogy hogyan is kezdődött ez a történet. Felelevenítjük? Mondhatom én, hogy mire emlékszem, majd megcáfolsz.
2: Próbáljak én egy hölgynek ellent mondani.
1: Figyelj, szó szerint nem biztos, hogy tudom idézni, és nem is biztos, hogy szerencsés, de én úgy emlékszem, hogy miután én már nem dolgoztam a látogatóközpontban, te pedig elkezdted ezt a természetfotózást, és én egyszer valahol valamilyen rendezvényen összetalálkoztunk, és megkérdeztem tőled, hogy hát ez Pál, ez fantasztikus, ez hogy találtad ki, vagy hogy jött ez, vagy hogyan történt, és akkor nem ezt a szép mondatot mondtad, hogy úgy gondoltad, hogy a kommunikációs és emocionális oldalát gazdagíthatja az otthonmenőműnek ez maga, hanem azt mondtad, hogy hát ez úgy kezdődött, hogy elege volt abból, hogy a főnököm, a Kovács Balázs mondta, hogy ilyen meg olyan fényképek kellenek, mert te grafikusként dolgoztál, és úgy voltam vele, hogy hónomaj átcsapom a fényképezőgépet, majd én lefotózom az atomerőművet, meg a tornyokat, meg a környezetet, meg mindent úgy, ahogy én végre elképzelem. Egy hát, ilyen emlékem van, hogy volt egy
2: hát
1: ilyen
2: valami ilyesmi volt, de hogyha lehet egy kicsit pontosítani a történetet, azért alapvetően volt már a Balázs idejében igen egy olyan igény, hogy a természeti környezet, vagy maga ez a pozitív emocionális üzenet ilyen formában megjelenjen. Akkor konkrétan megbízást kaptam arra, hogy keressünk egy olyan fotóst esetleg, aki vállalna ilyet, mert akkor még én nem csináltam ezt, és hát az akkori fotósok, most ezt el lehet képzelni, hogy a 2000-es évek elején másfél milliót kértek majdnem egyetlen egy felvételért, tehát nyilvánvalóan ezt nem lehetett bevállalni, de aztán így el is lapult a történet, és közben ami a valóság, ami az igaz, utána az, hogy egy barátom, az RHK Kátainál Szabó Attila, aki az ottani kommunikációs vezető volt annó, nagyon sokszor kért, hogy nézem meg a képeit, hogy véleményezzem, mint grafikus, hát ugye egy fotózáshoz is némileg értő valaki, és mondja kritikát bátran, bár nem viselte el azért a kritikát, mindig tökéletesnek tartotta a képeit a maga módján, hát de azért nagyon jó volt látni azokat a pillanatokat, amit ő elsősorban Gemencbe készített, az addig-addig ment ez a dolog, amíg végül úgy döntöttem, hogy álljunk csak meg, miért ne csinálhatnám ezt én is. És kapura jött egy olyan akkori vezérigazgatónk, Kovács József, aki egyrészt nagyon támogatta az Atomerőmű Horgász Egyesületet, és pont akkoriban volt, ha jól emlékszem, 30 éves évfordulója az Erőmű Horgász Egyesületnek, és erre kellett egy albumot készíteni, és akkor mondtam, oké, csinálok, készítsek egy albumot, mondtam, oké, rendben van, de ehhez nekem technikára is lenne szükség, oké, írd össze, mire van szükséged, meg lesz, és onnan már. Egyenes út vezetett szinte idáig, mert mindenkori vezetők, utána menedzsment, munkatársak ott álltak mögöttem, és ott állnak mai napig is.
1: Igen, és mindenki támogatott, miközben egyébként elképesztő szenvedéllyel csinálod te ezt évek óta. Ez azért látszik rajtad, és megunhatatlan a történet. Hát én úgy tudom, hogy még egy csomó terv van a fejedben, tehát hogy hihetetlen, hogy az atomerőműnek, már bocsánat, abból a szűk környezetéből most... mondj egy métert vagy kilométert, hogy ezeket a fotózásokat, a legtöbbet mekkora körzetben végzed?
2: Hát az első albumnál 30 kilométer volt az irány nagyjából, 30 kilométeres sugarú kör. Egy kicsit néha-néha túlléptem, nem sokkal, ez nem
1: na
2: egy aranyszabály
1: hát
2: volt.
1: Nem erre a 30 kilométerre gondoltam, mert ugye én elsősorban azokra a képeidre fókuszálok most így az agyamban, amikor úgy tudsz egy madarat, egy állatot, bármit lefényképezni, hogy a háttérben ott van az atomerőmű, hát az nagyon az abszolút a közvetlen környezete.
2: Hát igen, ennek.
1: Az kerítés
2: ez
1: mellett.
2: Ez azért nagyon szerencsés, mert a loktornyok jó magasak.
1: Ez igaz. Oké.
2: Na de hát nem ilyen egyszerű mégse. Sőt, ráadásul most szűkült a kör egy tizedes számrendszerrel, kisebb lett, azaz 3 kilométeres körön, sugarú körön belül fotózó. Most per pillanat ez megy, ez az adatgyűjtés. Szerencsére vannak olyan biomonitoring anyagok, amiket szakemberek, környezetügyi
3: mérnökök, biológusok rendszeresen ugye különböző projektek kapcsán tesznek úgymond elérhetővé számunkra, illetve a nagy közönség számára is részben. Ezek legyenek akár az üzemidő hosszabbítással, vagy egyéb más dolgokkal kapcsolatosak összefüggésbe, és ezek mentén tudok haladni, meg még nagyon sok olyan természet, őr, nemzeti park, barátok, vadászok információi alapján tudom úgy komponálni az elképzelésem. Most éppen napok óta, talán ma lesz posztolva egy olyan képünk, amit konkrétan a parti szűrésű kutakon, kutak mellett egy ilyen tájékoztató táblán gyúrgyalagok találkáját örökíti meg, és hát rengeteg ilyen történetet tudnék, vagy képet tudnék felsorolni, mert az utóbbi egy-két évben erre fókuszáltam, erre a projektre.
1: Igen, hát a különböző kiállításaid, fotókönyvek, az Űrgemeséről ne is beszéljünk mellett. Nagyon köszönöm, hogy említett, hogy az MVM Paksi Atomerőmű ZRT Facebook oldalát is, ha valaki böngészi, akkor nagyon sok csodálatos fotó az a te, és pont a minap dicsértelek meg megint a fotódért, igaz?
2: Igen.
1: Ez itt milyen növény, ami...
2: Ő az árvalányhaj.
1: Árvalányhaj volt, és a háttérben látszik szintén az atomerőmű, és annyira gyönyörű ez a fotó, hogy elképesztő, hihetetlen, mint a rajzolva lenne, tényleg.
3: Hát igen, maga az árvalányhajnak a struktúrája egy olyan, egy kicsit hasonlít a párom Erika kaligráfiáihoz, mert igen, olyan vonalvezetéssel megy.
1: Aha, oké, de egyébként az állatokat jobban szeretett fotózni, és azt gondolom sokkal hosszabb időt is vesz igénybe, mert meg kell találni és el kell csípni a jó pillanatot.
3: Így van, de a virágoknál is igaz ez, mert azoknak is megvan egy ciklusuk, úgymond. Az az igazi rövid szakasz, vagy kisebb, rövidebb, hosszabb szakasz, amikor érdemes, és ráadásul az időszak is. Sajnos olyan időket élünk, amikor a klímaváltozás kapcsán nagyon rövidek ezek az időszakok, hiszen hamar, gyorsan előjönnek, és hamar elvirágoznak, nagyon észnék kell lenni.
1: Hihetetlen, hogy ezt észleled?
3: Hát nem csak én szerintem, ezt mindenki a kertben is észlelhetik. Nyilván, ahol locsolnak, pótolják, ott azért kevésbé, de egy átlagos, akár az Űrgemezőn, vagy bárhol, a Látóhegyen, vagy nem is tudom még hány olyan szép helyet mondja, Kimsósi erdő, Dunaszentgyörgyi láperdő, adott történet, hogy Paks tele van csodálatosabb helyszínekkel, így könnyű a természetfotós dolga is, még mindenhonnan nagyjából látom is a Loktornyot.
1: Aha, így van, így van. Na, oda akartam egyébként az előbb kiukadni, pár percünk maradt már csak, hogy beszélgessünk, hogy elképesztő volt látni az elmúlt években, miközben ezeket a fotókat készítetted, hogy az atomerőmű szők környezetében tényleg milyen gazdag az élővilág, és milyen különleges. És azon kívül, hogy szenvedéllyel csinálod mindezt, úgy tudom, hogy még mindig rengeteg terv van a fejedben. Hát mit lehet még kitalálni az atomerőmű plusz egy kilométeres körzetében? Hát, van valami terv, ami publikus?
3: Nincs.
1: Jó, várj, annyit árunk, hogy én tudom, hogy van terv, például egy tervet tudom, hogy elmeséltél nekem minap, én meg elfogadom, hogy nem publikus, de ezek benned formálódnak, vagy itt megint kell majd az a fajta támogatás, amikor azt mondtad, hogy mondjuk egy adott vezérigazgató, vagy valaki azt mondja, hogy na, ez tetszik ez az ötlet, csináljuk meg.
3: Természetesen, nagyon is kell. Olyan ötletekről van szó, amik konkrétan föntről is jönnek, tehát vezetői szintről jönnek, illetve olyanokról is, amit más, már régebben elképzelt csapatmunka során merült fel, és dolgozunk ki. De ígérem, amint ez publikussá válik, és ha alkalom lesz rá, akkor el fogom árulni. Okay. De egyelőre maradjunk itt Pakson, maradjunk itt a 3 kilométeren belül, rengeteg szép dolog van.
1: Az elmúlt évtizedekben a természetfotózás kapcsán nagyon sok mindent csináltál, és nagyon sok eredményt értél el. Az oroszországi atomerőművek közelében készült fotóalbumodnak a képei a Párizsi Atomexpón is láthatóak voltak, nemzetközi fotós táborokat vezettél, és rengeteg mindenben részt vettél, fotóalbumaid jelentek meg. Kedvenc munkád? Van kedvenc munkád, amire a legbüszkébb vagy? Legyen az egy fotó, egy projekt, bármi?
3: Hát eléggé egyértelmű erre a válasz az Űrgemese kapcsán, mert valóban az Űrgemese az, ami mai napig ott van a szívem csücskében. Egyrészt azért is, mert nagyon szorosan társul a kis unokámhoz, Emmához, és ráadásul erről az albumról ugye mai napig nem egyszer egy múzeum pedagógiában, az Atomenergetikai Múzeumon keresztül megjelennek előadások formájában, sőt, Emmával közösen tartottunk. Nem is olyan régen ilyen előadás.
1: Hány éves a kisunokád?
3: Most lesz 8 éves.
1: Ó, hát ugye a fiad, Dávid, a nyomdokaidba lépett a grafikus szakmát illetően, nem tudom, hogy a természetfotózás lesz-e Emma útja, de hogyha a papát így elkíséri már bizonyos dolgokban, akkor még bármi lehet.
3: Én is bízom benne.
1: Egy élmény volt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy picit tudtunk beszélgetni. Még egyszer gratulálunk a Paksváros környezetéért, kitüntetésért. Még sok kitüntetést kívánok, és sok nagyon jó projektet. És nagyon várjuk egyébként az ötleteket, teljesen mindegy, hogy atomerőmű vagy város. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van még a fejedben.
3: Köszönöm szépen.
1: Vince Bálint volt a vendégem.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal, amit soha többé nem felejtesz el. Én is így szerettem bele ezekbe a számokba, sorozatról sorozatra, jelenetről jelenetre, és most egy óránál

Harmad Gabi vagyok, ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari

0: főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok, eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás is, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme és megmaradt tekintélye érdekében nem ezt az utat, hanem az alaptörvény módosítását választja. Könyvbemutatót tartanak a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában június 16-án. Az eseményen Gutai István Emlékharang című könyvének bemutatójára kerül sor, amely egy Sárpilisről szóló helytörténeti és szociográfiai kötet, és amely a helyiek élettörténetein, múltidézésén és visszaemlékezésein keresztül mutatja be a települést és a sárpilisi hagyományokat. A könyv bemutatón a szerző beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor történész, múzeológus és néprajzkutató lesz. A program 17 órakor kezdődik. Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a Kékmadár Fesztivál Kalocsán. A rendezvény 3 napja alatt péntektől vasárnapig számos programmal és koncerttel várják az érdeklődőket. A rendezvény szervezői idén is kiemelték, hogy a fesztivált tartósan beteg gyermekek megsegítésére hozták létre. Erről Madura Tünde nyilatkozott rádiónknak.
1: Alapvetően ugye már ez egy 34 éves fesztivál, ami azért jött létre, hogy Kalocsa és környéke beteg gyermekeit támogassuk a befolyt összeggel, illetőleg adományokkal, és ezek a gyermekek, akik támogatásban részesülnek, ők mind pályázat útján vehetnek részt ebbe a programba, aminek a pályázati időszaka már lezárult, tehát ezek a tartós beteg pályázatok már beérkeztek hozzánk, és tudni kell, hogy ezeket egy szakmai zsűri bírálja el, aki gyermekorvosokból áll, kalocsai gyermekorvosokból. Ők választják ki 3 kategóriában a támogatott gyermekeket, és az ő listájuk pedig kapcsolódik a fesztiválhoz ilyen tekintetben, mert hogy a fesztivál kivételesen vasárnapján a gyermekműsor után fog kihirdetésre kerülni.
0: A jótékonysági rendezvényre a belépés ingyenes, a jótékonysági ügyet gyermekrajzokból készült kitűzők megvásárlásával lehet támogatni, hangsúlyozta Tóth Dániel szervező.
2: Adományokat gyűjtünk, tehát amennyit gondolnak, annyit dobnak be, és ezért cserébe ajándékba kapnak egy kitűzőt, ami fontos dolog a kitűzővel kapcsolatban, hogy ez a jelképes belépő a fesztiválra. Megtörténik az, hogy van egy jó szándékú paksi, aki bedob 10.000 forintot a persejbe, és azt mondja, nem kér kitűzőt, mert adakozik. Aztán felesége gondol egyet, hogy menjünk át Kalocsára a fesztiválra, belépnek kitűző nélkül, és egy kedves önkéntes megszólítja, hogy vásárolna egy kitűzőt, és azt mondja, hogy 10.000 forintot bedobtam. Úgyhogy legyen szíves mindenki elvenni egy kitűzőt, hogyha dobott a persejbe.
0: A Kékmadár Fesztivál 3 napjára a sztár fellépők is érkeznek. A pénteki napon a Budapest Jazz Orchestra lép színpadra Tóth Verával együtt, szombaton az Ivan and the Parazolat koncertet, vasárnap pedig Deák B. Gyula lép fel a 34. kalocsai jótékonysági rendezvényen.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
6: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Fox FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39 perc van, és megérkezett következő vendégem, akit ígértem, Hermesz Lajosné Éva. Éva néni, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Abból az alkalomból invitáltunk, mint előző vendégemet, díjat kaptál méghozzá a Paks város sportjáért, elismerést pár nappal ezelőtt vehetted el. Szívből gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Mint a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának a vezetője, 1985 óta napjainkig, hát gyönyörű időszak ez. Ez már így is marad. Örökös tag maradsz.
2: Hát igen.
1: Régen volt az már, de még mindig tart aktívan, igen. És dolgozol is benne.
2: Persze.
1: És dolgozol is
2: most
1: benne.
2: Most a hétvégén is voltunk versenyen.
1: Na tessék, de elkíséred a lányokat a mai napig?
2: Hát sokszor, igen.
1: Tényleg?
2: Sokszor.
1: Aha. Tehát az utazás az még mindig megy.
2: Igen.
1: Aha. És a bíráskodás?
2: Az nem. Azóta nem bíráskodom, amióta írásban kell, különböző az elemeknek rajza van, és ugye én ezt nem csináltam, és nekem ezt meg kellene külön tanulni, hogy, és ezt már én nem akartam.
1: Tehát nyilván minden szakmán belül vannak bizonyos újítások, és igen, akkor van egy pont, igen, amikor az ember azt, igen, mondja, hogy azt már nem.
2: Igen, már ugye nem. Én nem csináltam ezt, nekem maga az elem nevét is meg kéne. Más volt akkor, mikor én pontoztam, nem volt ennyire. Pedig első osztályú bíró voltam már.
1: Igen, és rengeteg év van abban is, rengeteg utazás, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg élmény. Megpróbáljuk egy pár perc alatt feleleveníteni. Megmondom őszintén, hogy 1985-től, mióta a Paksi Sport Egyesületben a ritmikus gimnasztika szakosztály vezetésével foglalkozol, azóta úgymond ismerem a történetet, és szerintem nagyon sokan ismerik, tudják, hogy létezik a szakosztály, megállás nélkül dolgoztok, és nagyon sok eredmény volt, főleg az első években, de nem tudom, hogy mi volt előtte. Tehát te magad mit sportoltál, amikor fiatal voltál?
2: Én balettra jártam 8 évig, és teniszeztem. Én teniszeztem.
1: És hogyan kerültél Paksra?
2: Hát a férjem jött ide az atomerőműbe, és így
1: tipikus
2: kerültem Paksra.
1: Tipikus eset. Egyébként te magad nem az atomerőműben, hanem a gyermekvédelemben,
2: igen,
1: dolgoztál.
2: Igen, a gyermekvédelemben dolgoztam. És 30 évig.
1: 30
2: amíg nyugdíjba mentem.
1: És mellette végig ott volt a PSE.
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: De hogy jött az RG? Tehát az ember nem úgy van a dolog, hogy hát elköltözünk egy városba, ott elkezdek dolgozni egy egész más területen, és egyszer csak megcsinálom a helyi ritmikus gimnasztika szakosztályt.
2: Hát Kovácsné Balog Éva indított egy tanfolyamot, egy ritmikus gimnasztika tanfolyamot, és a két lányom oda járt. És akkor egyszer csak szerettek oda járni, és egyszer csak minden szó nélkül, meg bejelentés nélkül, a szülőknek se jelentette be, elment, csak a gyerekektől búcsúzott el, elment Kaposvárra. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor megmutatjuk, hogy Pakson is lesz.
1: És akkor egyszerűen megcsináltad a szakosztályt.
2: És akkor elmentem Nagy Istvánnéhoz, ő volt a gazdasági vezérigazgató az atomerőműbe, és megkérdeztem, hogy ha megalakulna a szakosztály, vállalná a szakosztály elnöki posztot, és akkor ő rábólintott, és akkor felmentem Pestre, kiírtam, hogy kik végeztek ezen a területen edzőként, és akkor pályázatot írtunk ki tulajdonképpen, és hárman jelentkeztek, és Nagy Istvánné választottak ki, Balláné Farkas Gabriellát, és Gulyás Gabi, az volt a balettedzőnk.
1: És akkor tulajdonképpen nem az ASE, hanem a PSE színeiben indult,
2: igen,
1: a szakosztály.
2: Igen.
1: Ilyen értelemben értem, hogy az atomerőben, illetve az a gazdasági igazgatóasszony támogatása
2: van. Segített a szőnyegvásárlástól kezdve a szerek vásárlásáig, mindenben nagyon segített az atomerőmű.
1: Egy fél órával ezelőtt Vince Pálinttal is pont arról beszélgetünk, ti is itt jó barátként köszöntöttétek egymást, hogy attól, hogy van az embernek egy jó ötlete, mennyire fontos a támogató közeg. És az, hogy támogassa valaki, vagy valakik, főleg fölülről, akinek támogatnia kell azt az adott ötletet. De akkor ezzel te is így voltál.
2: Igen, igen, nagyon. Tényleg nem tudtam volna megvalósítani, ez egyedül kevés lettem volna. De sokat segítettek az akkori szülők is, mindenbe. Úgyhogy ez a mai napig is így van, hogy a szülőkre nagyon lehet számítani. Például most volt a gálánk, és számtalan apuka jött a szőnyeget szállítani. Úgyhogy az a hatalmas szőnyegeket 10 perc alatt végeztünk. Felszállítani a műfázba, meg mikor visszavittük. Szóval tényleg nagyon lehet rájuk számítani, bármit lehet kérni. Kírjuk a csoportba, és akkor jelentkeznek.
1: Igen, nem csak az egyesület és a támogatók támogatása fontos, hanem a szülők
2: igen,
1: is.
2: Igen.
1: Rengeteg gyereket láttál, rengeteg lányt, rengeteg tehetséget. Hogyan tudnád összefoglalni ezt a jó pár évtizedet, mióta a szakosztályt vezeted? Mi volt a legnagyobb élményed?
2: Hát az első idők azok nagyon szépek voltak, mert akkor nagyon nagy lehetőségeink voltak, és akkor nagyon szép eredményt értünk el. Tehát itt Anita meg a Sári Ági a válogatottba került nagyon hamar.
1: Igen, itt el kell mondjam, bocsáss meg, ugye 85-ről beszélünk, a 80-as évek második feléről. Én sportogozatos általános iskolában jártam, Sári Ági, Falusi Lévi, ők az osztálytársaim voltak, Anita, a lányod, ugye egyel felettem járt, de Évi, szintén lányod, évfolyamtársam volt, és én emlékszem, hogy amikor nekünk sportogozatos osztályként sportágat kellett választani, nagyon sok lány választotta abban az időben az Ergét, ugye Sári Ági és Falusi Lévi, és akik később nagyon nagy eredményeket értek el, hát a lányodról, Anitáról nem is beszélve, hiszen ő válogatott, illetve többen válogatott eredményes szerepléseket értek el.
2: Igen, hát ők hamar kitűntek, így hárman, és akkor a Sári Ági meg Anitát a válogatottba is meghívták a kéziszer csapatba. A Ági egy év múlva lemondott, de Anita az végig csinálta a 4 évet, és akkor 2-szer volt EB harmadik helyezett a csapattal, egyszer Stuttgartba, egyszer Bukarestbe.
1: Igen, tehát visszatérve a kérdésem, hogy mire emlékszel a legszívesebben, tehát az első nagy sikerekre.
2: Igen. És ami a legnagyobb siker volt, hogy a legelső versenyünk Kaposvárra vitt.
1: Igen.
2: És megvertük az ottani
1: csapatot.
2: A csapatot, ahova elment tulajdonképpen az itteni tanfolyam vezető.
1: Na tessék.
2: És ez egy kicsit olyan csúnya dolog, de olyan elégtétel volt.
1: Na, ezt a sztorit nem tudtam, ez jó.
2: Igen, akkor megnyertük mi.
1: Az első kezdeti nagy sikerek nyilván azok mindig megmaradnak az emberben, de utána még rengeteg évtized volt, és nagyon sok siker, és rengeteg gyerek, és nagyon sok lány fejlődött nálatok, és jöttek az edzők, ugye Falusi Lévi ma már edző, ezt azért jegyezzük meg. És
2: igen, meg Anita is.
1: Meg de... Anita is, bocsánat, igen, Hermes Anita is, és hát viszik a hátukon az egészet. Hogy látod, hogy miért szeretik a lányok a ritmikus gimnasztikát?
2: Azért, mert ez egy igazán nőies. Még aki nem is lesz komolyabb versenyző, tartást ad, megjelenést ad, úgyhogy kézügyességet is fejlesztünk, mert a szerekkel, főleg mikor a buzogány bejön, és kettőre kell figyelni, úgyhogy sok minden. Közösség, közösségben élni, közösségben egymásért drukkolni, mert nálunk azért olyan búcsúztatott van, mikor valaki fellép a szőnyegre, hogy mindenki körbeveszi, és még utoljára megsimogatja. Szóval ezek kellenek.
1: Igen, egyébként, hogy tartást ad, amikor bejöttél ide a szerkesztőségbe, egy pár perccel ezelőtt a beszélgetésünk előtt, akkor is mondtam, hogy hát igen, Iva néni látszik, hogy szóval mindig olyan megjelenése van, mindig olyan elegáns, mindig olyan tartása van, hogy ez az Ergéből jön-e, vagy eleve már ilyen voltál régen is, azt nem tudom, de igen, ez abszolút látszik. Az hogy jött, hogy annak idején a bíróvizsgát is letetted?
2: Az az igazság, hogy ma is erre van igény, tulajdonképpen kéne minden csapatnak bíró, nekünk is lesz most, mert hát eddig is volt, csak mindig tovább tanulnak, elmennek, szóval mindig közbe jött valami, és akkor most lenne egy anyuka, aki elvégezni, és talán megmaradna jó darabig.
1: És a szakosztály vezetése mellett a bíráskodást is élvezted? Ez utazásokkal is együtt járt.
2: Igen, tulajdonképpen én Anitát is pontoztam.
1: Tényleg a saját lányodat?
2: Igen, igen, és abban az időben mindig kiértékelték, hogy nem csak ugye a saját lányomnál, hogy hányszor voltam kieső, alul, fölül, és én általában mindig bent maradó voltam. És soha se fölül kieső, én mindig tudtam reálisan kezelni.
1: Mármint te, mint bíró, mit jelent az, hogy alul maradó vagy felül kieső?
2: Hát mert van egy pontszám,
1: igen,
2: ami bent maradt, és akkor ahhoz viszonyítják, hogy alatta pontoztam, eltaláltam, vagy fölé kerültem. Hmm. És azt vették a rossz néven, a sajátnál fölpontozta.
1: Uh-huh. Hova és merre felé kellett utaznod, mint bíró?
2: Hát országon különböző belül, pont. Ezekre a helyekre, mert akkoriban még nem volt ennyi helyen. Most már Pest környékén számtalan helyen van, uh-huh. Pécsen is van, Győrbe, Szegeden, most már szinte mindenütt van. Uh-huh. De akkor Debrecen volt, Kazinc, Parcika, Eger, Kaposvár, meg Budapest.
1: Ezek voltak a fő központok. Igen. Hogy látod, hogy a ritmikus gimnasztika hol tart ma? Ma már nagyon sokféle sportág van, nagyon sokféle civil szervezet van, amelyek különböző akár tánc, mazsorett és nagyon sokféle mozgásformát kínálnak, és mégis itt van a ritmikus gimnasztika, ami él és örök, és hát még mindig fantasztikus versenyek vannak nemzetközi szinten is. Hogy látod, hol tart most ez a sportág?
2: Nagyon nagyot fejlődött, és ezekhez az elemekhez, amik most vannak, rengeteg gyakorlás kell. Tehát egy-egy elemnek a gyakorlási száma, már az Anita idejében is volt olyan elem, amit egy edzésen 100-szor csináltak meg.
1: Az igen. Uh-huh. Igen, ugye erre szokták mondani, hogy például egy talajgyakorlatot, hogyha visszanézünk egy ilyen fekete-fehér TV felvételt a 60-as vagy 70-es években, a mai talajgyakorlatokkal összesen lehet hasonlítani, mert hogy egyre nehezebb elemek vannak, erre gondolsz.
2: Igen, még nehezebb elemek vannak, de mondom, még az Antaék idejében is volt olyan, hogy 100-szor csináltak meg egy elemet, és itt van az, hogy kitartás. Uh-huh. Mert azért 100-szor megcsinálni
1: egy edzésen, egy gyereknek, vagy egy fiatal lánynak.
2: Vagy ő neki például olyan volt, hogy karikával, vagy buzogánnyal kellett rúgni, és hát ugye háttal. Úgyhogy már a végén szivacsot vartunk bele a pólójába, a gerincéhez, hogy ne legyen ott semmi baja.
1: Az igen. Tehát megvannak itt a taktikák, hogy hogyan lehet.
2: Úgyhogy komoly eredményt nagyon nagy gyakorlással.
1: Uh-huh. Lehet elérni.
2: Lehet, és ezért nem tudunk tulajdonképpen most olyan nagy eredményeket elérni, mert nagyon nagy óraszámba kéne uh-huh. dolgozni.
1: Tehát nagyobb óraszámba kéne dolgozni, ugyanakkor meg azok a fiatalok, akik az elmúlt években is, és a mai napig is hozzátok járnak, mégis adnak egy élményt, és azt szoktuk ugye manapság mondani, hogy fontos, és az a lényeg, hogy sportolnak, hogy örömüket lelik, és nem biztos, hogy feltétlenül akármilyen más sportágban országos vagy nemzetközi sikert érnek el, vagy élsportolókká válnak, de mozognak, és ez is fontos.
2: Igen, tulajdonképpen, hát ezért dolgozunk, mert azért 80 gyerektől nem lehet akkor ilyen nagy létszámmal. Jó, ez nem azt jelenti, hogy ezek egybe vannak a szőnyegen, hanem fokozatosan jönnek.
1: Egy dolgot árulj el, mindig csodáltam az ergéseknek a hajlékonyságát, és a vékonyságát is. A hajlékonyság az adottság, vagy lehet azt gyakorolni, és lehet azt fejleszteni?
2: Hát könnyebb, hogyha adottság, de egyébként nagyon lehet, sőt a lazaságot is. A lazaságot is, mert van, aki laza, és rögtön meg tudja csinálni a spárgát, de van, akinek dolgozni kell rajta. Uh-huh. És akkor örülnek egymásnak, mikor az, aki kicsit merevebb, és már lent van a spárgája, akkor már örül a többi is.
1: akkor örülünk egymás sikerének.
2: Igen.
1: Hogyan látod a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályát a jövőben?
2: Hát,
1: mik a kihívások?
2: Az, hogy legalább ezt a szintet, ezt tartsuk. Uh-huh. Általában a diák olimpián jól szerepelünk, meg hát azért a szövetségi versenyen is vannak eredményeink. Ezt szeretnénk tartani, ennyi gyerek, meg ilyen feltételek mellett ezt a
1: színvonalat
2: szeretnénk tartani.
1: Van-e személyesen neked bármi nagy terved még?
2: Jaj, egy egész tornaterem.
1: Egy egész tornaterem? Na, ez fontos.
2: Hát igen, mert fél teremben vagyunk a karatéval, uh-huh. és azért egymás társaságának nem feltétlenül örülünk. Uh-huh.
1: Na, ez például fontos. Több óraszám.
2: Jó, nem vagyunk izében, nem rosszból mondom ezt, okay. de hát mi zenélünk nekik, mikor nekik csönd kéne.
1: Óriási.
2: Nekünk meg terem.
1: Igen, igen, igen. De gondolom megoldjátok, mind a ketten tudjátok, hogy hát a karatésok igen. is tudják, hogy nektek muszáj
2: igen,
1: zenélni.
2: Hát, hogyha vágyam lenne, akkor csak egy egész terem.
1: Egy egész tornaterem az edzések idejére.
2: Igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk egy
2: Én
1: kicsit
2: segíteni. Én köszönöm szépen, hogy meghívtátok, és nagyon örültem ennek a kitüntetésnek.
1: Hát igen, azt meg se kérdeztem.
2: Nagyon szép volt egyébként, nagyon megható, és tényleg maradandó emlék.
1: Tehát maga az ünnepség.
2: Igen, és nagyon szépen köszönöm.
1: Szépen gratulálunk még egyszer. A Paks város sportjáért kitüntetést vehetted át, és köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Hermes Lajosné Éva volt a vendégem, a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának elnöke, illetve vezetője.
0: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en! Hey, yo, big wave! Yeah.

0: sztoriát folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras! Viselt büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban, hétfőn adta hírül az MTI. A tárca vezető a találkozó kapcsán kiemelte, hogy Hollandiával sok közös ügyünk van Európában. A mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érintő téma, az Erasmus ösztöndíjak voltak. A mai nappal megkezdődik Pakson a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
3: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szalagozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló őértük épül, őértük fog felújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
2: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő lén a lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
3: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. Vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk következő vendégemmel, atomenergetikában fogunk utazni, hiszen Kóti Lóránt, a Rosszatom Magyarország kommunikációs vezetője a vendégem. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Északról érkeztél? M6-oson keresztül?
2: Az M6-oson érkeztem gyorsan, úgyhogy...
1: Budapest felől.
2: Tökéletesen, igen.
1: És mindig nagyon örülünk neki, hogy amikor paksi napod van, akkor esetleg így a reggeli órákban tudunk egy kicsit beszélgetni. Egy olyan téma kapcsán hívtunk meg, amely azt gondolom, hogy egyrészt nagyon érdekes, másrészt szoktam mondani, hogy nekünk itt illik Pakson tudni ezeket a dolgokat, hogy mondjuk egy pekingi konferencián bemutatják a negyedik generációs atomreaktorokat. A Rosszatom egyébként maga, mint szervezet és vállalat részt vett ezen a konferencián. Ugye megtanultuk mi már itt Pakson, hogy létezik atomreaktor, nyomott vizes atomreaktoraink vannak itt Pakson, tudjuk azt is, hogy többféle létezik. A negyedik generációs atomreaktort még nem ismerjük.
2: Negyedik generációs atomreaktor egyelőre Pakson nem épül, de ennek az előnyeit a későbbiekben használni tudja, illetve kamatoztatni tudja a Paks 2 atomerőmű. Tudnélik, ezek gyors neutronos reaktorok lesznek, és a paksi kiégett üzemanyag feldolgozás után alkalmasint a Paks 2 számára üzemanyagként számításba jöhet, ez egy úgynevezett MOX üzemanyag, tehát ilyen értelemben kapcsolódhat Paks 2-höz, illetve a paksi atomerőműhöz a negyedik generációs technológia. Azt kell róla tudni, hogy ezek gyors neutronos reaktorok lesznek. Oroszországban már működik ilyen, és terveznek többet. A negyedik generációs reaktorok között az egyik lesz a Belojárszki atomerőmű 1200 megawattos blokja, aminek az építése most kezdődik el. Illetve van egy demonstrációs célú ólomhűtésű gyors neutronos reaktor, aminek az építése, illetve az atomerőműnek az építése folyamatban van. Itt egy telephelyen belül fog megvalósulni az úgynevezett zárt üzemanyag ciklus, ami azt jelenti, hogy a kiégett üzemanyagot fel is dolgozzák, és új üzemanyagot készítenek belőle, amit aztán ismételten a gyors neutronos reaktorban lehet felhasználni. A jelentősége ennek abban áll, hogy a Földön az uránkészletek jelenleg körülbelül olyan 50 évre elegendőek, jelenleg olyan 10 millió tonna feltárt uránkészlet van, amiből mondjuk hasznosulhat körülbelül olyan 7-8 millió tonna, és hát ezek a készletek előbb-utóbb elfogynak, ezért van jelentősége az üzemanyagciklus zárásának, amiben pedig ugye a gyors neutronos reaktorok játszanak jelentős szerepet.
1: Hú, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt így összefoglaltad, de rengeteg nagyon fontos momentumot említettél, és hadd kezdjem akkor azzal, hogy tehát maga a negyedik generációs úgynevezett gyors neutronos atomreaktor egyik előnye, hogy mi történik, hogy az üzemanyag úgymond hulladékkal, mert ugye ez egy óriási kérdés jelen pillanatban Magyarország számára is, hogy a nagy aktivitású fűtőanyag hulladékot hová helyezzük el véglegesen.
2: A másik nagy jelentősége ezeknek a reaktoroknak, hogy azok a úgynevezett minor aktinidák kiégethetők, és ezáltal a végleges elhelyezésre kerülő kiégett üzemanyag, illetve ez már nukleáris hulladék lesz akkor, egyrészt sokkal kisebb mennyiségű, illetve sokkal rövidebb a felezési ideje, annak köszönhetően, hogy ezekben a reaktorokban kiégethető gyakorlatilag ez a stroncium, cézium, és így lehet tovább folytatni ezeket a minor aktinidákat. Tehát a dolog úgy néz ki, hogy nem több ezer év, hanem 300 év alatt lecseng tulajdonképpen ez a hulladék. Nem kell olyan mélységi tároló, mint amit jelenleg terveznek, hanem kb. 300 méterre le lehet helyezni, és hát nagyságrendileg olyan 300 év körülbelül ennek a felezési ideje így.
1: Tehát a negyedik generációs atomreaktorok egyik előnye, ha lehet így mondani, a hulladékcsökkentés.
2: Így van.
1: Egyébként nyilván tudjuk azt, hogy mérnökök, kutatók, tudósok, mindenki a maga területén dolgozik, kutat, és mindig újat és jobbat szeretne létrehozni. A negyedik generációs atomreaktorok úgymond a szakmán belül kiknek köszönhető? Tehát kik azok, akik úgymond eljutottak oda, hogy ki tudták találni csinálni, és meg tudták alkotni ezt a fajta atomreaktort?
2: Igazából ez egy régebbi történet már, tehát már a maga a technológia, illetve az elképzelés az 50-es években létezett. Oroszországban egyébként a gyors neutronos reaktorokat régóta fejlesztik, kereskedelmi üzemben is van ebből. Beloyászban, a Beloyászki atomerőműben, ez az Urálban található, a BN 600-as, illetve a 800-as, amely egyébként már ilyen üzemanyagot használ, ilyen úgynevezett MOX üzemanyagot, tehát kevert uránoxid üzemanyagot, ami ugye plutóniumot is tartalmaz, tehát már a kiégett üzemanyagból kivont plutóniummal megy, és hát ez lehet, mondom, a kulcsa majd a későbbiekben, hogy akár ilyen üzemanyagot, akár a Paks 2 atomerőmű is kaphat, tehát ilyen MOX üzemanyagot működhet
1: ezzel. Ez nagyon fontos kérdés, köszönöm, hogy ezt most említetted, mert ugye a következő kérdés pont az lenne, hogyha már léteznek ugye negyedik generációs atomreaktorok Oroszországban is, Kínában is, de hogyan tudnak ezek úgymond elterjedni, tehát úgy, hogy épülő atomreaktorok már eleve ezzel számolnak, vagy meglévő atomreaktorokat át lehet úgymond lehet váltani. Tehát a Paks 1 tudna váltani gyors neutronos atomreaktorra?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy az üzemanyagciklus zárása az egy hagyományos termikus neutronos reaktorra, mint például ugye a Paksi is, és egy gyors neutronos reaktorral, illetve atomerőművel együttműködik egy telephelyen, tehát oda-vissza tudják az üzemanyagot egymásnak gyártani, úgymond a kiégetből a gyors neutronos reaktorral készít ugye üzemanyagot. Ha ott van ugye ezen a telephelyen belül egy üzemanyaggyár, mint ahogy ez meg fog majd valósulni egyébként a Tomszki megyében. Ott már ez a úgynevezett OD-300-as gyors neutronos reaktor, ólomhűtésű reaktor már készül. Brest OD-3-as, egész pontosan a neve.
1: Oké, Paks 1 kapcsán értjük, és Paks 2?
2: Tehát ugyanezt tudom mondani, tehát adott esetben persze megvalósulhatna, hogyha itt épülne egy gyors neutronos reaktor, de ezek a jövőben azt gondolom, hogy úgy fognak képülni, hogy párhuzamosan lesznek, tehát ez a jövőnek igazából az atomenergetikája. Uh-huh. Erről szól.
1: Engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy ugye mindig kommunikációs vezetőként konferálunk téged föl, illetve hát így is szoktál, ez a titulusod, így szoktál bemutatni. Hát elképesztő, hogy milyen gyorsasággal és pontossággal fogalmazol. Én nekünk a fele kínai egyébként, de nagyon igyekszünk, hogy, és tudom, hogy te is mindig próbálsz úgy fogalmazni, hogy értsük. Hát elképesztő, hogy már ilyen, milyen szakembere lettél ennek a területnek.
2: Igazából, hogyha az ember ezzel foglalkozik lassan, én már több mint másfél évtizede, konkrétan a Paks 2 projektnek a kommunikációjával orosz oldalon, óvatatlanul az emberre ráragad némi ismeret, úgyhogy hát természetesen érdekel is, és hát igyekszem minél többet olvasni erről, hogy
1: igen, tehát OCDT, tehát egyszerre nem is tudnám visszamondani, de értjük, amit mondasz, csak elképesztő tényleg, hogy már mennyi mindent tudsz te is. Tehát lassan ilyen tiszteletbeli szakember lehetsz. Majd mi kinevezünk annak.
2: Ne túlozzunk.
1: Oké, tehát ez a pekingi konferencián mutatták be egyébként áprilisban.
2: Ez most volt, tehát...
1: Ja, nem májusban, bocsánat, május 18 és 21-e között volt, így van. Került megrendezésre.
2: Így van.
1: Tudjuk, hogy a világon számos olyan nukleáris konferencia van, amelyen a Rosszatom is részt vesz, sőt, maga szervez, nem is akármilyen konferenciákat. Hogy állnak ezek a konferenciák manapság? Hol tart, hogy látjátok az atomenergetika a jelenben és a jövője?
2: Igazából ez a pekingi konferencia, amely ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az égisze alatt rendeződött, illetve bevonásával, ez már igazából az atomenergia jövőjéről szólt. Ezt a konferenciát egyébként rendszeres időközönként megrendezik, tehát úgy emlékszem, hogy talán 4 évvel ezelőtt volt az előző konferencia, és igazából itt a világ atomenergetikai szakemberei a jövőről tárgyalnak, illetve mutatják be azokat a fejlesztéseiket, mint ahogy történt ez Pekingben is, ahol a Rosszatom, illetve Kína, illetve más országok is bemutatták, hogy hol tartanak a kutatásokban, illetve a negyedik generációs reaktoroknak a fejlesztésében. A Rosszatom miután a világ számos részén tervez, illetve épít atomerőműveket, rendszeresen szervez egyébként ezekben az országokban, illetve régiókban konferenciákat. Gyakran előfordul egyébként, hogy magyar szakembereket is meghívnak, például a Paks 2-nek az egyik vezetőjét meghívták nemrég egy ilyen konferenciára, illetve Indonéziában tavaly például online vett részt a Paks 2-nek, a Paks 2 ZRT egyik munkatársa, úgyhogy bevonnak bennünket is ezekbe a konferenciákba.
1: Igen, így van. És hát, ami pedig a paksi építkezést illeti, van-e bármi aktualitás, ami érdekes, és amit el tudsz számunkra mondani? Bár a Paks 2-től mindig igyekszünk informálódni.
2: Azt gondolom, hogy amit a Paks 2 ZRT erről kommunikált, ennél többet én nem tudok mondani, tehát ahol pillanatnyilag, ahol tart a munka, ezt ők nagyon rendszeresen, részletesen nyilvánosságra szokták hozni, úgyhogy most éppen a legutolsó hír ugye az volt, hogy az oktatási épületnek a munkálatai folynak, ami egy jövőre gyakorlatilag szerkezetkész állapotba kerül, tehát ez egy óriási dolog. Talán annyit mondanék még, hogy az instruktoroknak a kiképzése, az befejezéshez, sőt be is fejeződött, következnek az áruvizsgák, tehát azok az instruktorok, a Paks 2-es instruktorok, akik majd ki fogják képezni a működtető személyzetet, rövidesen vizsgázni fognak Szentpéterváron. Nagyjából Szentpétervár mellett, pontosabban Szasznóvéborban, azt hiszem, hogy ott lesz ez a vizsga.
1: Kormányváltás történt Magyarországon, és az új kormány ugye azt hangoztatja, és Magyar Péter többször kijelentette, hogy megvizsgálják a Paks 2 szerződéseit elsősorban az orosz féllel, főleg lévén, hogy titkosítva volt ugye a szerződés, illetve van a szerződés. Mire készül ezzel kapcsolatban a Rosszatom?
2: A Rosszatom kész mindent, tulajdonképpen az összes számot, ami ezzel kapcsolatos, tehát a projekttel kapcsolatos számokat, számításokat bemutatni, és abszolút konstruktívan áll a kérdéshez, tehát mindenre válaszolunk, amit megkérdeznek tőlünk.
1: Ezzel kapcsolatban a kormány részéről volt már a Rosszatom felé egy megkeresés, vagy ezt nem feltétlenül látott te át, illetve nem tudom, hogy a Rosszatomnak mely vezetőjét keresik, vagy a Paks 2-t keresik?
2: Azt gondolom, hogy ez a dolog folyamatban van, úgyhogy nem tudok többet mondani erről.
1: Oké. Egy utolsó kérdést engedj meg a témákkal kapcsolatban, a negyedik generációs atomreaktorokkal kapcsolatban. Hogyha a negyedik generációs atomreaktorok úgymond kijövetele most ezekben az években aktuális. De ahogy említetted is, ez nagyon érdekes volt, hogy már az 50-es évekig visszanyúlik tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos kutatás, akkor mi következik még? Tehát mi az, ami még jöhet a jövőben, és azok a kutatások vajon mióta tartanak?
2: Hát a fúziós reaktor lesz a következő, ugye, amiről érdemes beszélni, amikor ugye nem hasít, amikor nem hasad az atomnak, hanem egyesül. És ezek a kutatások azt szokták mondani, hogy előbb-utóbb elvezetnek oda, hogy ugye Franciaországban, Kadarasban, az ITER-nek a telephelyén előre haladott állapotban van a fúziós reaktornak a megalkotása, elkészítése. Egyébként az orosz Rosszatom is nagyon jelentős szerepet játszik ebben, számos olyan alkatrész, kulcsfontosságú alkatrész, szupravezetőkből álló tekercseket és egyebeket gyártott, szállított oda. Egy kicsit ezzel kapcsolatban szkeptikus a szakma, mindig azt mondják, hogy amikor megkérdezik, hogy mikorra lesz ebből úgymond kereskedelmi üzemben üzemelő reaktor, akkor mindig azt mondják, hogy hát még valamennyi 10 év, 20 év, 50 év, de mondjuk 10 évvel ezelőtt is ezt mondták. Előbb-utóbb nyilvánvalóan ez a technológia is be fog érni, és lesz fúziós reaktor. Időkérdése. A szakemberek dolgoznak rajta.
1: Igen, ez a jövő. Nagyon köszönjük a speciális fizika órát, így az, a nap első órájában mondhatnám az iskola első órát figyelembe véve, hogyha 8 órát nézzük. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Az volt a témánk, hogy május 18-a és 21-e között megrendezték Pekingben azt a nemzetközi konferenciát, melyen a Rosszatom is részt vett, és a negyedik generációs atomreaktorokról szólt a dolog, és megértettük azt is, hogy ez hogyan érintheti akár Paks 1-et, vagy Paks 2-t is. Kóti Loránd volt a vendégem, a Rosszatom Magyarország kommunikációs vezetője. Köszönöm, jó munkát!
2: Köszönöm szépen!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk, atomenergetika után maradunk paksi témánál, csak egy picit, hát hogy is mondjam, ember és utca közelibbek leszünk Horváth Zoltánnal, képviselővel. Jó reggelt, szervusz!
2: Szia, szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
1: Köszönöm, hogy eljöttél. A hármas választókörzet, vagy a hármas körzet lesz a témánk a következő percekben, de azért, mint közbiztonsági tanácsnok is ebben is szerepetben is majd lesz egy-két kérdésem. Mi a helyzet a hármas körzetben, ezzel promotáltuk a következő 20 perces beszélgetést. Tavaly beszélgettünk utoljára, akkor is nagyon sok minden történt a hármas körzetben, úgyhogy be tudjuk határolni Fehérvári út, jobb és bal oldala, talán így.
2: Igen,
1: így tudjuk behatárolni. Igen. Péter utca és környéke, József Attila utca, Virág utca, rengeteg utca. Hány utca tartozik hozzád?
2: 33.
1: Igen, 33. Ezt tavaly is megkérdeztem, és akkor se számoltam össze. Jó sok utca, vannak nagyon szép hosszú utcák is, például.
2: Igen, családi házas övezet.
1: Abszolút családi házas övezet. Na, mi újság a hármas körzetben?
2: Hát igazából a tavaly áthozott tervezéseket, a fő irányvonal, ugye a tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba, aminek most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mind az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hát ugye topos pályázatok, tehát hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
1: De hogyha jól értem, a lassulás csak annak köszönhető, hogy sok a munka.
2: Így van.
1: És a kapacitás nem mindig annyi. Tehát Lánc utca, Virág utca, József Attila utca, ezeknek az utcáknak a felújítása lesz a következő soron?
2: Így van. A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami bízom benne, tehát úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek. Hát ugye akadtak problémák, a Lánc utca egy érdekes, egy kis utca, mégis tele van pincékkel, és ugye a lakók is kérték, meg kellett nézni, mi van a föld alatt. Tehát ez egy plusz olyan technológiát és igényelt, amelyet időben is át kellett vezetni a tervezés kapcsán, de ez is elkészült, úgyhogy látjuk, hogy mi van a föld alatt, úgyhogy innétől kezdve a tervezők is bátran be tudták fejezni igazából azokat a szakmai dolgokat a közmegyeztetésekkel egyetemben, amelyek még hátra voltak, úgyhogy.
1: Hú, de fontos dolgot mondtál, egyébként pont a te körzetedben vannak az utcák alatt a pincék.
2: Tehát sok van, igen, nagyon sok pince van.
1: Nagyon sok van, és igen, ez egy fontos információ, hogy egyébként sokszor úgy vagyunk fel, hogy de jó lenne ezt az utcát is, meg azt az utcát is felújítva látni, de ami alatt pince van, az sokkal nagyobb előkészítő munkát von maga után, ebben biztos vagyok.
2: Igen, mert ugye jobb előre látni és felkészülni rá, mint adott esetben egy technológiai folyamat közepén találkozni a problémával, amire akár a költségvetést hozzá kell igazítani, és az mindig macerásabb és időigényesebb.
1: Abszolút. Ami pedig a Virág utcát illeti, pont azon gondolkodtam, hogy lehetséges, hogy Pakson az egyik leghosszabb utca?
2: Lehet. Biztos. Egyébként, igen, nagyon hosszú, és nagyon rossz adottságokkal bír az alsó szakasz.
1: Nagyon szűk.
2: Igen.
1: És de egy irányú
2: és
1: az eleje.
2: Ebből fakadóan sok probléma. Letették annak idején a közműveket, amelyet szabályoznak, hogy miként lehet akár bővíteni, akár lefektetni, és nem felelnek meg most már igazából azoknak a feltételeknek a szűk utca okán, tehát a háztól való távol, és nagyon-nagyon sakkozni kell a tervezőknek, és egyeztetni a közművekkel, hogy a gáz, víz milyen távolságra, hogy tudják lefektetni, hogy tudjuk felújítani, és ez hatalmas kihívás volt a tervezőknek, és sajnos ez időben is meglátszik, de el fog készülni, tehát a tervek most már nagyon jó úton vannak, úgyhogy ebben a hónapban minden el fog készülni, úgy néz ki.
1: Tehát Lánc utca, Virág utca, József Attila utca, minden bizonnyal ezek az utcák tehát felújításra kerülnek. Tavaly év végén azt mondtad, hogy talán soha nem voltunk ennyire közel a Péter utca problémájának megoldásához. Ugye a Péter utcában és az környéken élők nagyon régóta várják az utca felújítását, mióta, ti pedig az város önkormányzata és te is, mint képviselő nem győzött hangsúlyozni, hogy azért nincs értelme az utcát felújítani, mert az alatta lévő szentápvezetéket kellene először rendbe tenni és felújítani, és ugye egy olyan fő ütőérről van szó, ami a város vízrendszerét illeti és vízellátását, ami felújításra szorul évek óta, és azt nyilatkoztat tavaly, hogy talán soha nem voltunk ennyire közel ennek a problémának a megoldásához. Mitől érkeztünk közelebb?
2: Igazából valóban így volt, és ezt most is tartom, bár ugye kormányváltás volt, és ugye az előző kormánnyal olyan tárgyalási pozícióba kerültünk, amikor a Paksi vízmű és a jelenlegi építkezések kapcsán is bebizonyosodott, hogy mindenféleképpen ezt az ágot fel kell újítani, ki kell váltani, vagy ki kell cserélni. És ennek kapcsán ugye most megszakadtak, de polgármesterasszony ugyanúgy folytatja ezeket a tárgyalásokat, és olyan stádiumban voltunk, amikor már egyeztetés folyt, hogy milyen technológiával le és hogy legyen kiváltva a jelenlegi vezeték, és úgy gondolom, hogy ha ez beérik, megtörténik, akkor onnantól kezdve mi is tudunk már tervezni akár utcafelújítást, és folyamatában megy majd a vezeték kiváltása is.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt mindig, ne haragudj, de akárhányszor jössz, ezt meg kell beszélni. Elég, de a Péter utca a te körzetedbe tartozik.
2: Egy 30 éves probléma szinte.
1: Igen.
2: Úgyhogy mindenféleképpen az ott élők, és ugye maga a vízellátást, ugye amit biztosít, amit elmondtál, ugye a város szerintem 60%-át biztosítja, és ugyan, hogyha probléma van, mindjárt megérzi mindenki, hogyha itt csőtörés van, vagy, és ennek megvan a vagyon, meg egyéb veszélye is, hogyha netántán ezzel probléma lenne az utcában.
1: A Paksi 3-as közlet egyébként többek között azért speciális, mert tényleg egyrészt ez a szentávvezeték probléma ezt a körzetet érinti. Dimbes-Dombos, ugye, ha csak a Péter utca, a Kác utca, igen, ezeket, tehát a csapadékvízzel vezetés, ugye mindig kérdés, mindig bár nagyon sok utcában megvan oldva, azért vannak ezzel kapcsolatban is kérdések, akkor a pincék az utcák alatt nem olyan egyszerű az utcákat felújítani, tehát rengeteg speciális történet van. Melyek azok a kérdések, amelyekkel az utóbbi, vagy kérések az utóbbi időben megkerestek a helyi lakosok?
2: Hát, hogy említetted, a vízelvezetéssel azért vannak problémák, tehát nagyon sok helyen még a nyílt vízelvezetés történik, tehát ezeket kell úgy kisakkozni, és úgy a műszaki osztály és a tervezőkkel úgy megoldani, hogy ez a nyílt vízelvezetés gond és probléma mentes legyen, és akár ilyen például a József Attila utca is. És ugye problémánk, hogy a közművek, amelyeket az előbb is említettem, ugye ez nem a miénk, és a vízelvezeti, a vízhálózat, szennyvíz kapcsolatos problémákat, hogyha sürgősen meg kell csinálnunk, és a vízmű ezt nem tudja felvállalni, ami most már ugye állami, akkor ugye ennek a költsége minket terhel, ha szeretnénk előre jutni. Viszont ezt át kell adni utána, és nem a miénk lesz. És ezek tervezése és beintegrálása a költségvetésbe is nem egy könnyű feladat, mert nagyon növeli a költségeinket.
1: Igen, abszolút így van. És akkor visszatérve a lakosoknak az igényei mellett az egyéb megkereséseit, illetően mivel keresnek meg, ugye közlekedés biztonsági, illetve közlekedési tanácsnok is vagy, ezzel ennek kapcsán is szoktak megkeresése kérni.
2: Igen, valóban, hát ugye Paks városában a gépjárművek használata és tulajdonlása országos szint átlag feletti. Tehát nagyon sok autó van Pakson, és ugye egyre
1: tényleg
2: több...
1: Tényleg átlag feletti? Bocsánat, ezt nem tudtam.
2: Igen, nagyon sok autó van Pakson, tehát az egyfőre jutó autók száma magas.
1: És kettő, vagy kettőnél
2: kettő és fél, több? Már igen? Kettő, igen. És ugye ezzel kapcsolatosan azért az adottság, paksi adottság, területi adottságaink nem a legjobbak. Ugye a parkolások, mint a úgymond belvárosi rész, a lakótelepi rész kapcsán elég nehézkesek. Ugye ezeken próbálunk segíteni, de szeretnénk a lakosokat elvinni egy olyan irányba, hogy a saját felelősség, a saját hozzáállásuk is olyan legyen, hogy igen, családi házas övezet nem tudjuk kint hagyni, mert nem férnek el a buszok. Be kell majd állni az udvarba. A lehetőség szerint megpróbálunk olyan rendeletet hozni, hogy a közterület azon részét föl tudjuk szabadítani, hogy lehetőség szerint valamelyest tudjunk segíteni, de a teljes megoldást nem mi fogjuk tudni megadni. Tehát a lakóknak is tudomásul kell venni, ki kell nyitni a kaput, be kell majd állni, mert nem fogunk elférni az utakon. Tehát az nem működik, hogy felújított utcákba szinte egy forgalmi akadályt képező kocsisort kelljen a buszoknak, a hulladékszállítóknak, közlekedésben résztvevőknek igénybe venni, és egymásnak okozunk problémát ezekkel a gondok, igazából ezekkel a feltételekkel, amiket megteremtünk magunknak.
1: Mi a megoldás? Mert ugye lehet, hogy csak annyi, hogy több türelem, több tolerancia, miközben a paksiak lehet, hogy azt mondják, hogy a megoldás az az elkerülő út lenne. Mi a megoldás?
2: Az elkerülő út a közlekedés szempontjából igen, de a parkolás szempontjából, hogy mindenki szeretne beállni az ajtóba, az már egy saját egyéni hozzáállást tükröz, és igazából ebben kellene majd változni, mert az elkerülő úttal valóban lehet, hogy mentesíteni tudnánk a főutcát, mivel a főutcára épült szinte az iskolák, az üzletek nagy része, így hiába mondjuk is próbáljuk a közösségi közlekedést előnyben részesíteni, és próbálunk mindent megtenni, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést. De hát ugye azt mondja, hogy hát elmegy a gyerekért, elmegyek a boltba, hát akkor így is úgyis kocsiba ülök, akkor már meg, és innétől kezdve elindul az a lánc folyamat, amiből nehéz kimozdítani abból a komfortzónából az embereket, és ezzel nehezebb megoldani ezt a problémát. De valamilyen szinten ezzel is tudni kell majd valamit kezdenünk, mert nem tudjuk ezt úgy végigvinni, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon.
1: Egyébként pont ma van június 3-án a kerékpározás nemzetközi napja. Nem tudom, hogy erre vonatkozólag van-e kimutatás, vagy csak mi tudnánk úgy satszolni itt élőként, hogy mondjuk az utóbbi években, mert azért akár amit említettél, a tömegközlekedésre való áttérés, a kerékpára való áttérés, vagy netán a gyaloglásra való áttérés. Ez nagyon sok város, illetve egyébként is egy általános környezetvédelmi szempontból is egy általános propagandája van ennek, hogy egy picit próbáljuk meg jobban letenni az autót. Nem tudom, hogy Pakson itt vannak például a fantasztikus elektromos Paks buszaink, tehát hogy van-e arra vonatkozó kimutatás, hogy azért szépen, lassan, nagyon lassan, de azért egyre többen használják mondjuk a helyi járatokat, vagy a kerékpár útjainkat?
2: Hát igazából sokan használnának kerékpárt, viszont sok embernek igaza van, hogy azért nincs úgy képítve ez a fajta úthálózat, amelyeket igénybe tudnának venni, és jogos az észrevétel, csak hát ugye ez is pénz, és igazából sajnos technológiailag is nehéz megoldani, hogy hol fogjuk elhelyezni ezeket a kerékpár utakat. Nem elég szélesek, nem tudjuk kivitelezni. Tehát vannak problémák, és ezek tervezése még folyamatban van, plusz még a költségvetés kapcsán is mellé kell tenni. A közösségi közlekedés használatában van egy előrelépés, tehát van egy minimális, de van egy előrelépés igazából a létszámban, a használókkal kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy ezt még lehetne fokozni. Ehhez egy más szemlélet, egy más életmód kellene igazából a lakosság részéről, és úgy gondolom, hogy kicsit lehetne mentesíteni. Igyekszünk olyan parkolókat kialakítani, akár a topos pályázat kapcsán is, ahol ha lejön valaki, beteszi az autót, és onnan gyalog közlekedve a főutcán meg tudja oldani, és nem a főutcán parkolunk, bízom benne, hogy ez is egy előrelépési lehetőség lesz. Akár, de minden ötletre kíváncsiak vagyunk, és fogékonyak.
1: Igen, én azt gondolom, hogy volt egy boom egy pár évvel ezelőtt a közlekedésben, talán amikor tényleg a Paks 2 építkezés kapcsán egyre több vendégmunkás érkezett a városba. Most van egy ilyen nyugalmi idő, vagy időszak, úgy érzem, de hát aztán, hogy az építkezéssel még milyen lakosságszám növekedés történhet, és ez mikor következik be, ezzel meg gondolom folyamatosan számolnotok kell.
2: Természetesen, bár konkrét információkat soha nem kapunk, és igazából majd, hogy nem utólag tudjuk mi is lereagálni az eseményeket, de hát ettől függetlenül igyekszünk megfelelni a kihívásoknak, és hogyha odaértünk a folyóhoz, akkor átmenjünk a hídon. Tehát valóban nem mindig tudunk előre információkkal kapcsolatos megkereséseink úgymond nincsenek. A lakosság részéről igények lennének, és ugye hát függvény az, hogy miként tudjuk a kettőt úgy összehozni, hogy mindenkinek megelégedésére szolgáljon ez.
1: Paksváros közlekedéséről mindig izgalmas beszélni, de egyébként most azért invitáltalak, hogy a hármas körzetről beszéljünk, és áttértünk erre a témára, de köszönöm, hogy tudtunk erről is pár szót beszélni. Van-e még bármi, ami a hármas körzet kapcsán fontos, és az ott élőknek akár üzennél?
2: Hát igazából mindenkinek valami fontos. Tehát
1: ez igaz.
2: Az ott lakóknak, amikor a saját családi házából, abból a komfortzónából kilép, akkor azt az általa elvárt komfortérzetet szeretné az utcán is megtapasztalni, és egyéni érdekek és igények megjelennek, és becsatornázásra kerülnek, és igyekszünk mindenkinek eleget tenni a kisebb problémák megvalósítása érdekében, és erre biztatom továbbra is az ott élőket, hogy bátran keressenek, és igyekszünk megvalósítani azokat a gondokat, problémákat, amelyekkel találkoznak az utcán.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: További jó munkát, és minden jót majd az utca felújításokhoz is, amikről beszéltünk, Lánc utca, Virág utca, József Attila utca, a Péter utcát pedig várjuk továbbra is, illetve a Szentáv vezetékről is örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Horváth Zoltán paksi képviselő volt a vendégem. Köszönöm.
0: A Paks FM reggeli ébresztő.

0: nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóvá hagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok. Eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu oldalon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. Kitüntetéseket adtak át június 1-én a Pedagógus Nap alkalmából a Csengely Dénes Kulturális Központban. A Paksi Képviselőtestület által alapított gyermekeinkért kitüntetést idén Lázár Márta, a Paksi Hétszínvirág óvoda vezetője, valamint Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója vehették át Heringes Anita polgármestertől. A díjjal az önkormányzat célja az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerése. Kábítószer ellenes világnapot tartanak a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében június 15-én hétfőn 9:30 között a Csengely Dénes Kulturális Központban. A programon bemutatkozik a Szekszárdi Áldozatsegítő Központ, kipróbálható drog és alkohol szemüveg, és megtekinthetőek lesznek majd az Asztakeservit Értékőr Egyesület Dunaföldvár tagjai által készített hulladékszobrok is. 10:30-kor sor kerül a kábítószer ellenes világnap alkalmából meghirdetett videópályázat eredmény hirdetésére. A rendezvényen a részvétel ingyenes. A Sárszentlőrinci önkormányzat megkezdte a Pincehegyi villamos energiahálózatra történő csatlakozás iránti igények összegyűjtését, tette közzé Sebestyén Ákos, a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki igényli a présházához az áramellátás kiépítését, adja meg a Sárszentlőrinci önkormányzatnál a nevét, postai címét, telefonszámát, valamint a villamos energia csatlakozás által érintett ingatlan helyrajzi számát. Mint írja az adatok, megadása jelenleg semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. Kéri, hogy azok is jelezzék az igényüket, akik nem azonnal, hanem csak később szeretnének csatlakozni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Feldobjuk a napot a legjobb zenei válogatással. Paksfm.

0: Max FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol annyira jól szólt a Black Eyed Peas-től a Pump It, 2006-ból 9 óra 7 perc van egészen pontosan, 23 fok Paksnál. Ennyit ígértek egyébként mára, ma hidegfront érkezik a Kárpát-medencébe, és hát nem csak záporokat és zivatarokat, de felhőszakadást is ígérnek. Egy nagyon kedves szombathelyi ismerősömmel az előbb tudtam beszélni telefonon keresztül, mert hogy náluk nagyon nagy esőt ígértek, azt mondja, hogy még mindig nem esik. Már is mondom, hogy hogy állunk. Elsőfokú jelzést adtak ki a várató zivatarok miatt a teljes vételkörzetünkre, tehát Tolna, Baranya, Somogy, Fejér és Bács-Kiskun vármegyékre is, a felhőszakadás miatt pedig, szintén vételkörzetünk nagy részére, felhőszakadás miatt kiadtak elsőfokú figyelmeztetést és jelzést Tolna vármegyére, Bács-Kiskunra, Baranya és Somogy vármegyékre is, úgy, hogy erre számíthatunk. Egyébként ma egy tipikusan olyan napunk lesz, amely nyaranta sokszor előfordul Magyarországon, hogy erős kontraszt alakul ki az országban. A nyugati ország részben maximum 18 fok lesz, míg a keleti ország részben 31 fok várható. Így kapjuk mi így a Duna mentén ezt a kellemes 23 fokot. Egyébként szerintem a nyárias öltözék az ma is rendben lesz. Nem tudom ki, hogy készült reggel, de azért jó, hogyha van nálatok esernyő, záporok, a zivatarokat, és tehát felhőszakadást is ígérnek. Én az imént ránéztem, hogy mit mutat az időkép radarja. Azt mutatja egyébként, hogy délnyugat felől, tehát mondhatnám úgy is, hogy Pécs felől, a Mecsek felől érkeznek zivatar felhők. Pécset már elérte, talán Szekszárdot is, és halad Paks irányába, úgyhogy erre lehet ma számítani, de remélem, hogy azért egy nagyon klassz szerdai napotok van. Egyébként június 3-a van, ma van a kerékpározás nemzetközi napja, úgyhogy mindenkit meg kell, hogy dicsérjek, aki ma kerék párral, mert bárhova is, akárhova is, ahol a dolgát végeznie kell, tehát például a munkába, viszont hát lehet annak megázás is a vége. Szóval ezek a legfontosabb információk, amely a hidegfrontunkat és a várható csapadékot illeti. És még hozok egy párat, például egy jó kis előzetest a ma esti tudományos műsorból. Ma este újra tudomány mai állása velem, este 8 órától nagyon sok izgalmas témával készülök, például azzal, hogy ott tartunk, hogy a mesterséges intelligenciát nem csak használjuk, hanem óhajtjuk is. Mondom már is, hogy miről van szó. Mesterséges intelligencia arcokat képes ugye nekünk generálni az AI, és nagyon sok, biztos nektek is van olyan ismerősötök, nagyon sok, például social media felületen felelhető profilkép is már láthatólag a mesterséges intelligencia segítségével szépül, ha nem is készül, mert hogy elég a saját profilunkat úgymond megmutatni a mesterséges intelligenciának, feltölteni egy fényképet magunkról, és ő egy picit, hogy is mondjam, megszépíti. Na most ez így akár rendben is van, viszont azt mondják a plasztikai sebészek, hogy ezekkel a mesterséges intelligencia által generált fotókkal mennek hozzájuk emberek, és azt kérik, hogy hát ilyenné szeretnének válni. Na, hogy ez hol tart, és milyennek mindennek a következménye, és mi a plasztikai sebészek válasza, azt is elárulom hamarosan.
0: Box FM összeköt.

0: Ella Anderson napfogsefemen, és az érdekesség azzal az ügyel kapcsolatban, amit említettem, fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia arcokat kérnek a plasztikai sebészektől, nem csak a hölgyek egyébként. Egy friss, hát mondhatni, felmérés és cikk alapján többek között erről is szó lesz majd a ma esti tudományos magazinban, a Tudomány mai állása című magazinnal. Este 8 órakor a szokásos időpontban várlak majd benneteket, de csak hogy egy kis ízelítőt adjak, lássuk, hogy miről van szó. Az ember anatómia nem követi a digitális fantáziákat, állítják a sebészek, ezért a chatbotok által megalkotott tökéletes szimmetria egyszerűen pszichológiai nyomást helyez a kozmetikai sebészet világára. A plasztikai sebészeket egyre inkább aggasztja az úgynevezett AI arc jelenség terjedése, mivel egyre több páciens érkezik a rendelőikbe olyan mesterséges intelligencia által generált irreális elképzelésekkel, amelyek azt mutatják, hogy hogyan szeretnének kinézni. Egy velszi kozmetikai sebész, dr. Nora Nagent nyilatkozott is egy tekintélyes szakmai lapnak, és ő is azt mondta, hogy hát egyre több paciens jön hozzá ezekkel a fotókkal, mert hogy valaki a mesterséges intelligenciát használja arra, hogy úgymond a portréját megszépítse vele, és kitegye a Facebook oldalára portréképnek, az egy dolog, de hogy a plasztikai sebészéhez elviszi, hogy így szeretne kinézni, ez a plasztikai sebészek szerint, és Nora Nugent szerint is, teljesen irreális. Azt mondja, hogy azok az emberek, akik mesterséges intelligencia chatbotokat használnak az ideális arcuk megalkotására, egyre gyakrabban jelennek meg tehát a sebészek rendelőiben olyan elképzelésekkel, amelyek hibátlan bőrt, élesen formázott arccsontokat, kifinomult orrot és szinte tökéletes szimmetriát követelnek. Ezek mind olyan elvárások, amelyek egyrészt időigényesek, másrészt megfizethetetlenül drágák, de a legtöbb esetben fizikailag elérhetetlenek, állítják a plasztikai sebészek, mert hogy amíg a mesterséges intelligencia képes minden egyes pixelt kontrollálni, a sebészet biztosan nem működik ilyen mikroszkópikus részletességi szinten, úgyhogy a sebészek az úgynevezett AI arc esztétikájában azt is észrevették, hogy különösen túlzott a szimmetria, amit a mesterséges intelligencia könnyedén létrehoz, de a való életben ez gyakran lehetetlen reprodukálni. Példának hozták fel azt, hogy például a szemünk nem teljesen egyforma méretű, nagyon sokaknak a szeme nem egyforma, azt nem lehet korrigálni tökéletes egyformaságra, amit a mesterséges intelligencia ugye ebben is a szimmetriát hozza. És van még egy nagyon érdekes jelenség, szintén növekvő trend az is, hogy vannak plasztikai sebészek, akik mesterséges intelligencia által generált képekkel úgymond reklámozzák magukat, és hát a szakma szerint ez sem jó irány. Ez sem jó irány, észre lehet néha venni, és lebuknak ilyen különböző hatújas és egyéb fotókkal plasztikai sebészek láthatóan az ilyen volt, ilyen lett képeknél az ilyen lett sem valóságos kép, hanem mesterséges intelligencia által generált, tehát többek között ilyen témákról lesz szó a ma esti tudományos műsorban.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Űrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: Mindez tehát azt jelenti, hogy én már az élesztőben, illetve most az élesztőben búcsúzom, de este 8 órakor visszatérek a Tudomány mai állása című magazinnal, és már is mondom, hogy mire számíthatok a következőkben. Vivire, mert hogy 9:30-tól átveszi tőlem a terepet itt a stúdióban, nem csak a jó zenéket hozza, hanem játékot is. A Phoenix Tánc Egyesület hétvégi szombatesti gálájára, amelyet a szokás szerint a Csengei Dénes Kulturális Központban szerveznek, rendeznek meg, arra játszik majd 4 fős családi belépőkért, úgyhogy ez az egyik nagyon fontos dolog, a másik pedig a Best of óra, ami ma is dél és 1 óra között lesz, ma csak és kizárólag O betűs előadóktól fog Vivi játszani, és már is ránézek a track listájára. Orbán Rudi, Olái Bolya a hazaiak közül, aztán Olá Gergő, és Oroszlán Szonya is befér majd, valamint Orsi, majd Gangsta Zolival együtt, a külföldiek közül pedig az Oval City, aztán az Ozone nevű formáció, Olly Murs, Olivia Dean, a manapság népszerű énekesnő, Oceana és Olivia Rodrigo is itt lesz majd, tehát a mai Best of-ban. Én további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek az élesztőben. Strasser Andit hallottátok.
1: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Megjelent László Evelyn Májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
1: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
1: Jogi segítség mindenkinek!
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Szép napot mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Ma szokásosan én hozom nektek a jó zenéket, aztán meglessük, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Dr. Péres és Verip Tamás közöse az Ugye nem bántad meg 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Szia, és Kylie Minogue közöse szólt a Dance Alone 2024-ből. Mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon az időkép előrejelzése szerint megnövekszik a felhőzet, valamint beborul az ég a térségben. Esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég kíséretében. A déli, délnyugati, majd Dunántúlon egyre inkább az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk zivatarok, környezetében erős, viharos széllökések is. Napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet, szóval szerencsére nem lesz hideg, de azért mindenképp legyen nálatok egy esernyő esőkabát, ha kimozdultok. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol a holnapi napot vesszük górcső alá, addig is hallgassátok a Paks FM-et.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a Párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal, amit soha többé nem felejtesz el. Én is így szerettem bele ezekbe a számokba, sorozatról sorozatra, jelenetről jelenetre, és most egy óránál.

Harmad, Gabi vagyok. Ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában. Itt a Paks FM-en.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és Szekszárd-Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és a felhajtást is biztosítják az autósok számára. A 6-os főúton a 140-es és a 143-as kilométer között Szekszárd közelében kaszálási munkálatok folynak, a lassan mozgó munkagépek mellett szűkített sávon lehet elhajtani. Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Dunapataj Fogtő Kalocsa összekötő úton a 0-as és a 18-as kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik mindkét irányba, útszűkület várható. Kalocsa Dunaszentgyörgy másodrendű főúton híd és áterez javítása, karbantartása zajlik a 7-es és a 8-as kilométer között, mindkét irányban útszűkület várható. Szakmár Dusnok összekötő úton a 0-as és a 18-as kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszűkület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gázmen.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. A Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás is, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme és megmaradt tekintélye érdekében nem ezt az utat, hanem az alaptörvény módosítását választja. Könyvbemutatót tartanak a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában június 16-án. Az eseményen Gutai István Emlékharang című könyvének bemutatójára kerül sor, amely egy Sárpilisről szóló helytörténeti és szociográfiai kötet, és amely a helyiek élettörténetein, multidézésén és visszaemlékezésein keresztül mutatja be a települést és a sárpilisi hagyományokat. A könyv bemutatón a szerző beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor történész, múzeológus és néprajzkutató lesz. A program 17 órakor kezdődik.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Május 26-án rendezték meg Szolnokon a férfi kenu 200 méteres pótválogatót, ahol Hodován Dávid az a selvezőse állhatott a dobogó legfelső fokára. Dávid rádiónknak arról mesélt, hogy miért volt szükség a pótválogatóra.
3: De igazából azért volt szükség, mert ugye egy válogatós rendszer van most érvényben, és ott viszont egyes számok tekintetében csak 1000 méter és 500 méter volt, illetve 500 páros. És ezért volt szükség igazából, szerintem ez volt a legtisztább így a versenyzők, mind a versenyzők, mind az edzők, mind a kapitány szempontjából szerintem.
2: Hodován Dávid a pótválogatón elért győzelmével kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
3: Ez egy elég szeles pálya, Portugáliában, Montemorovellóban fogják megrendezni, június 10-14-ig. Igazából erős mezőnyre számítok, talán valamilyen szinten abból könnyebbségre számítok, hogy a világkupákon ugye két egység is indultott nemzetenként, elég erős egységek indultak, és talán most ugye ez így lefeleződik, és én is úgy érzem, hogy sikerült azóta is nagyon sokat fejlődnöm és előrelépnem ezen a távon, ami szerintem meglátszik a már a válogatón is meglátszott, hogy elvileg egyéni csúcsot sikerült ott menni, bár nem volt úgy hivatalos időmérés, csak kézi, illetve most az edzéseken is sikerül rekordokat döntögetni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a napja. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó zenéket, aztán hamarosan meglássuk, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok még nektek Páti Kati kolléganőmtől is két tudósítást. Az egyik a papír repülő világbajnokságról fog szólni, a másik pedig a múlt hét pénteken megrendezésre kerülő Paks 2-es gyereknapról, az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Dash, Azaria és Young Fly közöse a Rám Pá Pá Pám 2023-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 4-én, azaz holnap 9 órakor Nemzeti Összetartozás napját ünneplik. Megemlékezés a trianoni béke diktátum 106. évfordulója alkalmából, melynek helyszíne a Béla király téri ország zászlónál lesz. Ünnepi beszédek, előadás és egyházi áldás is lesz, majd a megemlékezést koszorúzás zárja. Június 5-én az Atom téren térzene lesz a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola diákjai előadásában. 16 órakor klarinét zenekar lesz, 17 órakor pedig vonós zenekar. Június 6-án Pakson vízi nyílt nap lesz az ASE szervezésében a Csónakháznál. Exatlon jellegű akadálypálya fiataloknak és felnőtteknek, társasjátékpark és ugrálóvár a gyerekeknek, valamint át lehet evezni a túlpartra, ahol egy limonádéval várják az evezőket. A programokon 10 és 18 óra között két helyszínen lehet részt venni. Június 5-től 7-éig Kalocsán a 34. Kék Madár Fesztivál lesz. Rengeteg programmal vár benneteket a fesztivál. Például lesz 5-én 21 órakor az MVM színpadon a Budapest Jazz Orchestra, amelyben közreműködik Tóth Vera énekesnő is. Június 6-án rengeteg program lesz, de az esti fő előadó az az Ivan and the Parasol lesz szintén 21 órakor az MVM színpadon. 7-én pedig Grillus Vilmos gyerekműsor lesz 10 órakor az MVM színpadon, valamint Savaria Barokk zenekar hangversenye lesz 19 órakor a Szent István király templomban. A belépés díjtalan, a kitűzőkért nyújtott adományokkal pedig támogathatják a beteg gyermekek gyógyulását. Június 9-én a Lóp Színházi Társulás előadásában láthattok Szekszáron a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében egy előadást. Lengyel Tamás, Grillus Dorka, Trill, Beatrix és Váradi Gergely előadásában 19 órakor. Június 11-én gyermekszínház lesz a Babits színház termébe, Topolcsányi Laura Marát Viktor előadásában a Pocahontast láthatják kisiskolások és óvodások június 10-én és 11-én. Június 12-én Csúszda havató lesz, ami egy családi retro piknik lesz a Csúszda parkunknál itt Pakson. Zenél DJ Pajero, buborékgépek, csoki ágyú, valamint jó hangulat vár bennünket 17 és 21 óra között. Remélem tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: kutató, tűzoltó emelődarú, airtrack show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a Paksi Atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltó autója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelő kosara 60 méterre vitte fel a vállalkozó szellemüket. Többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával, akivel kolléganőnk beszélgetett és mesélt élményeiről.
1: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenben, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord. De szenzációs volt, nagyon élveztem.
2: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
1: Nem, hogy az atomerőműig, még a meccseket is láttam, úgyhogy nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak négy blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a két másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű.
2: És egyébként itt a gyermeknapon ide mennyi családot vártatok körülbelül?
1: Hát valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény, és nagyon kevés volt a lemorsolódás, úgyhogy nagyon sokan itt voltak. Nagyon szeretik, ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek.
2: Közösségépítésnek is nagyon jó, mert látom, hogy itt azért szépen csoportosulnak, és akkor alakulnak
1: abszolút,
2: ki.
1: Abszolút, és nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
0: Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált a Paks 2 ZRT egy gyereknapján, a vele készült interjút hallhatjátok most.
3: Lefotóztak engem, ugráló várasztam, így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem, úgy ment. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
2: A kezedben is van valami.
3: Ja, hát ezt a varró kis sárkány. Ráteszem a kezemre, és így mozgatom a kezemet. Amit nem próbáltam ki, az a rendőrkocsi, a tűzoltóautó.
2: És ha jól tudom, kint még lesz habpart is.
3: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
2: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát, lehet azért.
3: Nem, csak azért, mert a szemünkbe belemegy a izé, és a Dolcinak tavalyi kötőhártyája lett tőle.
2: Hát akkor mondd anyának legközelebb, légy szíves, hogy hozzon nektek úszó szemüveget, azzal megvédi a szemeteket.
3: Oké. Okay.
0: A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt rádiónknak az élményeiről. Őt hallhatjátok.
3: Rákóczi Anna Flóra vagyok. Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem, sokat játszottam.
2: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál, és most ez úgy jött, megragadott téged?
3: Volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére.
2: Akkor gondolom izgalommal várod.
3: Igen.
2: És mire számítasz? Mit fogsz onnan föntről látni? Meg azt tudod, hogy milyen magasra fogtok felmenni?
3: Hát az Magyarország legmagasabb magirusa. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
2: Na hát kíváncsi leszek majd, hogy ez mennyire fog neked tetszeni. Amikor kézműveskedtél, akkor mit csináltál?
3: Volt egy ilyen műanyagszerű hód, azt be kellett festeni, és egy környezetet kellett neki csinálni. És a másik meg egy zoknibábot, amit vartunk, meg ragasztottunk.
2: És mit ábrázolt az a zoknibáb?
3: Hát egy ilyen sárkányt lehetett, meg egy kígyót.
2: Hát akkor egész hüllőgyűjteményed lesz otthon
3: hát
2: most neked.
3: Igen. Csak most nem fogtam kígyót, meg ezeket a hüllőket.
0: Annával egyetemben a 10 éves bátyja Péter is a tűzoltóautós emelő darúzást várta nagy izgalommal. A vele készült beszélgetést hallhatjátok a következő percekben.
4: Voltam már itt, körülbelül ilyen háromszor. Egyszer volt ott a cseresznyés közelében,

0: meg háromszor volt itt.
1: És melyik helyszín tetszett neked a legjobban?
0: Hát nekem a sportcsarnok jobban tetszett, meg tágasabb volt.
1: Milyen játékok voltak, amiket itt használtál, és úgy egyáltalán mi az, ami megragadott téged?
0: Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, az nekem nagyon tetszett, meg csúszdásugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most engem, nekem az fog szerintem tetszeni, hogy felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltó autójának a tetejére. És onnan szerintem látni egész Paksot.
1: Azt mondd már még meg nekem, hogy az erőművel kapcsolatos játék van-e itt?
0: Nekem az a szobabiciklis megoldást tetszett, hogy szobabiciklivel kellett hajtani ilyen kis autókat, amiben kis minyonok ülnek. Nagyon jó volt.
1: Volt habparti, elég vizes a hajad, úgyhogy gondolom megmártoztál a habban te is nyakig.
0: Igen, és eléggé, mert igazából nagyon-nagyon sok hab volt, 3 kör, és nekem tetszett. Féltem, hogy elmerülök, de végül nem volt, felesleges volt, mert igazából örültem is, meg szerintem tök menő volt.
1: Barátaid, vannak itt ismerősök, kikkel jöttél?
0: Hát a családommal.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben. Sem!

0: slágereivel.
1: Tagsefem. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Pálfi Kati kolléganőm következő egyben utolsó tudósítását a mai napra. Hallottatok már arról, hogy van papírrepülő világbajnokság? És hogy milyen komoly mérnöki munka van egy ilyen hajtogatásban? Nos, ha nem is világbajnokságot, de papírrepülő versenyt láthatunk az ESZI-ben Pakson ezen a héten. A Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara ötlete alapján és szervezésében kerül megrendezésre június 4-én csütörtökön az ESZI sportcsarnokban az a házi papírrepülő verseny, melyen 10 lelkes ESZI csapat 4 versenyszámban mérheti össze tudását. Egy papírrepülő elkészítése komoly mérnöki feladat. Milyen legyen a szárny formája, hol legyen a tömegközpont, hogyan befolyásolja a hajtogatás a stabilitást. Az ESZI papírrepülő házi verseny első helyezettjének külön díja egy 40 perces élményrepülés lesz egy Cessna 172-es sport repülőgéppel, történelmi égi séta a budai és visegrádi vár felett. A Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara elnökétől, Fenyvesi Csabától kolléganőnk érdeklődött a verseny részleteiről.
2: A világ legnagyobb siklórepülőgép az az űrrepülőgép, és akkor így jött elő ez a dolog, hogy hogy tudnánk ezt a hétköznapi életbe is megjeleníteni, és hogy tudnánk a gyerekeknek a mérnöki gondolkodását kialakítani, fejleszteni, és akkor így jött elő ez a gondolat, hogy akkor próbáljuk meg ezt egy papírrepülő verseny keretén belül megrendezni.
3: Hogy tudjuk ezt elképzelni, ezt a papírrepülő versenyt?
2: Hát itt most első körben a középiskolai gyerekeket szólítottuk meg. Először egy tágabb értelmezésben egész Tolnát meg akartuk szólítani, de aztán láttuk, hogy az lehet, hogy túlnő most egyelőre a lehetőségeinken, és az NRT középiskola gyerekeit kértük föl, és akkor tartottunk nekik egy bemutató előadást, hogy mire gondoltunk, és hát nagyon tetszett nekik ez a gondolat. 4 versenyszámba lehet repülőt indítani, vagy távolságba, akkor repülési időben, célba dobásra, illetve lesz egy papírrepülő szépségverseny. Tehát ebben a 4 számba indulhatnak a gyerekek, és jelenleg 10 csapat jelentkezett, 10-3 fős csapat, tehát körülbelül 27-30 fő, mert nem mindenhol van meg a 3 fő. És a ESZI csarnokban lesz megrendezve, június 4-én, délután 3 órakor kezdődik a verseny, és a versenyszabály az alapvetően úgy néz ki, hogy egy A4-es 80 g per négyzetméter sűrűségű normál átlagos papírból kell kihajtogatni a repülőgépet fél óra áll rendelkezésre, tehát nagyon jól be kell gyakorolni, hogy ez a repülőgép azt tényleg tudjon teljesítményt is repülni, tehát fél óra hajtogatás, tehát fél 3-tól 3-ig hajtogatják a gyerekek a repülőgépet, és akkor 3 órától egy bírói stáb felügyeletével fogják reptetni ezeket a repülőgépeket ebben a 4 versenyszámban.
3: Nagyon izgalmasan hangzik, és hát gondolom látványos is.
2: Mindenképp. Ennek van előzménye, mert például a Red Bull itt nyitott ebbe egy Red Bull versenyszámot, és egyetemisták már versenyeztek ebbe. Amúgy ennek nagyon nagy hagyománya van a világban, bármilyen furcsa. És hát a Guinness rekord például távolságban 98 méter környékén van, tehát nagyon komoly mérnöki munka van egy ilyen repülőgép építésben. És hát nekünk alapvetően ez volt a gondolatunk, hogy hogy tudnánk a gyerekeket erre a mérnöki gondolkodásra, mérnöki pályára ráállítani, és például egy papírrepülő verseny az nagyon jó erre, mert meghajtogat egy repülőgépet, kvázi könnyű, de ahhoz, hogy az tényleg messzire is repüljön, ahhoz már tényleg nagyon komoly felkészülés kell.
3: Nagyon érdekes lesz, ott lesz a helyünk, azt hiszem, hogy elmegyek mindenféleképpen megnézni.
2: Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, mert amúgy megnyílt maga a verseny, tehát bárki el tud jönni, aki szívesen részt venne egy délutáni kellemes elfogadtságon.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: együtt velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és Szekszárd-Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és a felhajtást is biztosítják az autósok számára. A 6-os főúton a 140-es és a 143-as kilométer között Szekszárd közelében kaszálási munkálatok folynak, a lassan mozgó munkagépek mellett szűkített sávon lehet elhajtani. Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Dunapataj Fogtő Kalocsa összekötő úton a 0-as és a 18-as kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik mindkét irányba. Útszűkület várható. Kalocsa Duna-Szentgyörgy másodrendű főúton híd és áterez javítása, karbantartása zajlik a 7-es és a 8-as kilométer között, mindkét irányban útszűkület várható. Szakmár-Dusnok összekötő úton a 0-as és a 18-as kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszűkület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Őrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. Egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Ténelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
6: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti média értesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok. Eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban, hétfőn adta hírül az MTI. A tárcavezető a találkozó kapcsán kiemelte, hogy Hollandiával sok közös ügyünk van Európában. A mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érintő téma, az Erasmus ösztöndíjak voltak. A mai nappal megkezdődik Pakson a Gesztenyi és úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
8: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szaragozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a a parkoló őértük épül, őértük fog felújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
7: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő lén a lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
8: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok, a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én 2 hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogyan állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Mindenkinek csodás napot, 11 óra 4 perc van, a mikrofonnál pedig ismét Vivi, sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, ezen kívül pedig elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ami ugye az A-tól Z-ig óránk déltől egyig, és hogy milyen betűvel fogunk ma tovább menni, az hamarosan kiderül. Szó lesz még a Dua Lipa esküvőjéről is ebben az órában, és hozok nektek a Főnix Tánc Egyesülettől egy nyereményi játékot, ahol is családi belépőket lehet nyerni a június 6-án megrendezésre kerülő gála estjükre, úgyhogy érdemes minket hallgatni és velünk játszani. Most viszont megyünk tovább Marshmallow-val és Ellie Goulding-gal, tőlük pedig szóljon a Save My Life 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összegöt.

Ez a Paks FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órából.

Orbán Ruditól szólt a Kereszthúzat 2024-ből. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek a legjobb óbetűs előadók, és akik még érkeznek hozzánk, az Olivia Rodrigo, Offenbach, Olai Bolya, Olivia Dén, Olá Gergő, Oli Mörsz, és még sokan mások. Szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább, Dessel, tőle pedig szóljon az Osztriga 2023-ból.

Dua Lipa és Elton John szólt, tőlük pedig a Cold Heart 2021-ből. Hát az énekesnő kimondta a boldogító igent Callum Turner vőlegényének, aki most már a férje. Május 31-én házasodtak össze Londonban egy meghitt ceremónia keretein belül. Az énekesnő egy kosztüm ruhát viselt, melyet Daniel Roseberry tervezett, megjelenését hozzáillő kesztyűkkel, Christian Louboutin cipővel, valamint egy feltűnő széles karimájú fehér kalappal tette teljessé, amely Stephen Jones munkája. Callum Turner elegáns sötétkék öltönyben és nyakkendőben érkezett az eseményre. A pár egyébként két éve alkot egy párt, és rengeteg információ áramlott az utóbbi hónapokban, hogy hol és mikor lesz az esküvő. Mindenki nagyjából júniusra datálta, és egy olasz esküvőt gondoltak a párnak, ezt egy kicsit megelőzték és átformálták, úgyhogy innen is nagy-nagy gratuláció a párnak, reméljük, hogy csodás éveket tudhatnak majd maguk mögött. Most viszont megyünk tovább Jonas Blue-val és Teresa Rexel, tőlük pedig szóljon a What I Like About You 2019-ből. Oh my.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a Párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal, amit soha többé nem felejtesz el. Én is így szerettem bele ezekbe a számokba, sorozatról sorozatra, jelenetről jelenetre, és most egy óránál csak ezek jönnek.

Sziasztok, Harmad Gabi vagyok. Ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában. Itt a Paks FM-en.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár 1,5 méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

És már hozom is nektek a mai nyeremény játék kérdését is, ugyanis a Phoenix Tánc Egyesület jóvoltából játszunk, mert hogy június 6-án szombaton este 18 órától kerül sor a Paksi Phoenix Tánc Egyesület gála műsorára a Csengely Dénes Kulturális Központban. Ebből az alkalomból játszunk most családi belépőkért, úgyhogy érdemes minket hallgatni és velünk játszani. A mai kérdésem a következő. Melyik évben alakult meg a Paksi Phoenix Tánc Egyesület? A. 2019-ben, vagy B. 2015-ben. A helyes megfejtéseket a 20 9 4 11 0 0 1-es SMS és Viber számunkra várom. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Rihannától szólt a Don't Stop the Music 2007-ből. Én most egy kicsit megállítom a zenét, de hamarosan jövök vissza hozzátok, és a Best of órában hozom nektek a legjobb óbetűs előadókat itt a Paks FM-en.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációik közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Őrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. Egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátízek.hu oldalon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. Kitüntetéseket adtak át június 1-én a Pedagógus Nap alkalmából a Csengely Dénes Kulturális Központban. A Paksi Képviselőtestület által alapított gyermekeinkért kitüntetést idén Lázár Márta, a Paksi Hétszínvirág óvoda vezetője, valamint Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója vehették át Heringes Anita polgármestertől. A díjjal az önkormányzat célja az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerése. Könyvbemutatót tartanak a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában június 16-án. Az eseményen Gutai István Emlékharang című könyvének bemutatójára kerül sor, amely egy Sárpilisről szóló helytörténeti és szociográfiai kötet, és amely a helyiek élettörténetein, multidézésén és visszaemlékezésein keresztül mutatja be a települést és a sárpilisi hagyományokat. A könyv bemutatón a szerző beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor történész, múzeológus és néprajzkutató lesz. A program 17 órakor kezdődik.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Május 26-án rendezték meg Szolnokon a férfi kenu 200 méteres pótválogatót, ahol Hodován Dávid az a selvezőse állhatott a dobogó legfelső fokára. Dávid rádiónknak arról mesélt, hogy miért volt szükség a pótválogatóra.
7: De igazából azért volt szükség, mert ugye egy válogatós rendszer van most érvényben, és ott viszont egyes számok tekintetében csak 1000 méter és 500 méter volt, illetve 500 páros. És ezért volt szükség igazából, szerintem ez volt a legtisztább így a versenyzők, mind az edzők, mind a kapitány szempontjából szerintem.
6: Hodován Dávid a pótválogatón elért győzelmével kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
7: Ez egy elég szeles pálya, Portugáliában, Montemorovellóban fogják megrendezni, június 10-14-ig. Igazából erős mezőnyre számítok, talán valamilyen szinten abból könnyebbségre számítok, hogy ugye a világkupákon ugye két egység is indultott nemzetenként, elég erős egységek indultak, és talán most ugye ez így lefeleződik, és én is úgy érzem, hogy sikerült azóta is nagyon sokat fejlődnöm és előrelépnem ezen a távon, ami szerintem meglátszik a már a válogatón is meglátszott, hogy elvileg egyéni csúcsot sikerült ott menni, bár nem volt úgy annyi hivatalos időmérés, csak kézi, illetve most az edzéseken is sikerül rekordokat döntögetni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
0: 12 óra 5 perc van, jó étvágyat kívánok az ebédhez, Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok déltől egyig a Best of órában is, mert hogy jönnek a legjobb óbetűs előadók. Meg is kezdjük egy jó kis dallal, szóljon Olivia Rodrigótól a Good For You 2021-ből.

0: legnagyobb slágerek A-tól Z-ig a Paks FM-en.
1: Ma csak óbetűs előadókkal egy órán keresztül.
2: Sziasztok, én Orbán Rudi vagyok, és fogadjátok sok szeretettel a Kereszthúzat című dalomat a Paks FM slágereként.

A Várrepubliktól szólt a Something I Need 2013-ból, hát nem tudom ki lesz ott, de én biztosan a június 25-i Budapest Arénás koncertjükön, mert hogy újra Budapestre látogat, 2022-ben voltak itt legutóbb nálunk, akkor még nagy pocakkal voltam a koncerten, és a Nonesza pocakomban hatalmasakat bulizott a jó kis dalokra. Képzeljétek, hogy ez az egyik nagy kedvencem tőlük, és nyilván ez nem hangzott el az egész este alatt, de nagyon sok új dolgot megtudhattam, mint például, hogy rengeteg énekesünknek ír dalokat a Várrepublik énekese Ryan Tedder, mint például Beyoncé vagy Leona Lewis is köztük van, például a Hello-t Beyoncé-nak Ryan Tedder írta, vagy például Leona Lewis-nak a Blinding Love-ot. Úgyhogy egészen elképesztő volt az ő előadásában is, mert hogy előadta ezen a koncerten. Nagyon-nagyon várom már, érkezik egyébként a From Europe with Love elnevezésű turnéval, több helyre is Európán belül, de budapesti érdekel leginkább, úgyhogy remélem ti is ott lesztek, ha pedig nem, akkor majd nézzétek a Paks FM oldalát, mert hasonlóan, mint az utóbbi koncerteken, ott is tudósítok folyamatosan. Most viszont megyünk tovább Olá Ibolyával, tőle pedig szóljon a Baby 2010-ből.

Egy kis 90-es évek sem hiányozhat a szerdai napból, Tunyogi Orsi és Gangsta Zoli szólt, tőlük pedig, ha lemegy a nap, 97-ből. Hát, mint tudjátok, ez a nagy kedvencem, és nagyon örültem, amikor láttam, hogy be van készítve itt a Best of órában. Na hát, 60 éves lett Gangsta Zoli, egészen elképesztő, az örök fiatal, örök gyermek marad szerintem ő mindig is, és ezt méltón szeretném megünnepelni, úgyhogy augusztus 15-én lesz egy nagy koncertje, a Gangsta 60 Fesztivál, amit a Budapest Parkban fog megünnepelni rendkívüli módon, és megelevenik a gazdag pályafutása. Nagyon sok sztárvendéget hívott, úgyhogy aki szereti Gangsta Zoli munkásságát, Gangsta Zolit magát, az mindenképp menjen és ne hagyja ki. Most viszont megyünk tovább Oroszlán Szonyával és Bebével, tőlük pedig szóljon a Micsoda nő ez a férfi 2005-ből.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Best of slágerek A-tól Z-ig a Paks FM-en.
2: Ma csak O betűs előadókkal egy órán keresztül.
3: One.

0: Jelentés, Kulti, közöse szólt a Starsky és Hatch 2004-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Maradjatok még itt velünk, mert hamarosan jönnek Gabi hírei, aztán érkezem vissza hozzátok, és egy órán keresztül hozom még a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of Autózéig a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 3-án szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Ma indul a gesztenyés és úti parkoló felújítása. Átadták a gyermekeinkért díjat. Hétvégén rendezik a Kalocsai Kékmadár Fesztivált. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: A mai nappal megkezdődik Pakson a gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
2: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szalagozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló őértük épül, őértük fog felújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
1: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő lén a lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
2: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok, a gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
1: Kitüntetéseket adtak át június 1-én a Pedagógus Nap alkalmából a Csengely Dénes Kulturális Központban. A Paksi Képviselőtestület által alapított gyermekeinkért kitüntetést idén Lázár Márta, a Paksi Hétszínvirág óvoda vezetője, valamint Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója vehették át Heringes Anita polgármestertől. A díjjal az önkormányzat célja az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerése. Könyvbemutatót tartanak a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában június 16-án. Az eseményen Gutai István Emlékharang című könyvének bemutatójára kerül sor, amely egy Sárpilisről szóló helytörténeti és szociográfiai kötet, és amely a helyiek élettörténetein, múltidézésén és visszaemlékezésein keresztül mutatja be a települést és a sárpilisi hagyományokat. A könyv bemutatón a szerző beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor történész, múzeológus és néprajzkutató lesz. A program 17 órakor kezdődik.
0: Paks FM hírek.
1: Kábítószer ellenes világnapot tartanak a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében június 15-én hétfőn 9:30 és dél között a Csengely Dénes Kulturális Központban. A programon bemutatkozik a Szexárdi Áldozatsegítő Központ, kipróbálható drog és alkohol szemüveg, és megtekinthetőek lesznek majd az Asztakeservit Értékőr Egyesület Dunaföldvár tagjai által készített hulladékszobrok is. 10:30-kor sor kerül a kábítószer ellenes világnap alkalmából meghirdetett videópályázat eredmény hirdetésére. A rendezvényen a részvétel ingyenes. Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a Kékmadár Fesztivál Kalocsán. A rendezvény három napja alatt péntektől vasárnapig számos programmal és koncerttel várják az érdeklődőket. A rendezvény szervezői idén is kiemelték, hogy a fesztivált tartósan beteg gyermekek megsegítésére hozták létre. Erről Madura Tünde nyilatkozott rádiónknak.
3: Alapvetően ugye már ez egy 34 éves fesztivál, ami azért jött létre, hogy Kalocsa és környéke beteg gyermekeit támogassuk a befolyt összeggel, illetőleg adományokkal, és ezek a gyermekek, akik támogatásban részesülnek, ők mind pályázat útján vehetnek részt ebbe a programba, aminek a pályázati időszaka már lezárult, tehát ezek a tartós beteg pályázatok már beérkeztek hozzánk, és tudni kell, hogy ezeket egy szakmai zsűri bírálja el, aki gyermekorvosokból áll, kalocsai gyermekorvosokból. Ők választják ki három kategóriában a támogatott gyermekeket, és az ő listájuk pedig kapcsolódik a fesztiválhoz ilyen tekintetben, mert hogy a fesztivál kivételesen vasárnapján a gyermekműsor után fog kihirdetésre kerülni.
1: A jótékonysági rendezvényre a belépés ingyenes. A jótékonysági ügyet gyermekrajzokból készült kitűzők megvásárlásával lehet támogatni, hangsúlyozta Tóth Dániel szervező.
4: A adományokat gyűjtünk, tehát amennyit gondolnak, annyit dobnak be, és ezért cserébe ajándékba kapnak egy kitűzőt, ami fontos dolog a kitűzővel kapcsolatban, hogy ez a jelképes belépő a fesztiválra. Megtörténik az, hogy van egy jó szándékú paksi, aki bedob 10.000 forintot a persejbe, és azt mondja, nem kér kitűzőt, mert adakozik. Aztán a felesége gondol egyet, hogy menjünk át Kalocsára a fesztiválra, belépnek kitűző nélkül, és egy kedves önkéntes megszólítja, hogy vásárolna egy kitűzőt, és azt mondja, hogy a 10.000 forintot bedobtam. Úgyhogy legyen szíves mindenki elvenni egy kitűzőt, hogyha dobott a persejbe.
1: A Kékmadár Fesztivál három napjára a sztár fellépők is érkeznek. A pénteki napon a Budapest Jazz Orchestra lép színpadra Tóth Verával együtt, szombaton az Ivan and the Parazolat koncertet, vasárnap pedig Deák B. Gyula lép fel a 34. kalocsai jótékonysági rendezvényen. A Sárszentlőrinci önkormányzat megkezdte a Pincehegyi villamos energiahálózatra történő csatlakozási renti igények összegyűjtését, tette közzé Sebestyén Ákos, a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki igényli a présházához az áramellátás kiépítését, adja meg a Sárszentlőrinci önkormányzatnál a nevét, postai címét, telefonszámát, valamint a villamos energia csatlakozás által érintett ingatlan helyrajzi számát. Mint írja az adatok, megadása jelenleg semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. Kéri, hogy azok is jelezzék az igényüket, akik nem azonnal, hanem csak később szeretnének csatlakozni.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Május 26-án rendezték meg Szolnokon a férfi kenu 200 méteres pótválogatót, ahol Hodován Dávid az a selvezős állhatott a dobogó legfelső fokára. Dávid rádiónknak arról mesélt, hogy miért volt szükség a pótválogatóra.
5: De igazából azért volt szükség, mert ugye egy válogató rendszer van most érvényben, és ott viszont egyes számok tekintetében csak 1000 méter és 500 méter volt, illetve 500 páros. És ezért volt szükség igazából, szerintem ez volt a legtisztább így a versenyzők, mind a versenyzők, mind az edzők, mind a kapitány szempontjából szerintem.
1: Hodován Dávid a pótválogatón elért győzelmével kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
5: Ez egy elég szeles pálya, Portugáliában, Montemorovellóban fogják megrendezni, június 10-től 14-ig. Igazából erős mezőnyre számítok, talán valamilyen szinten abból könnyebbségre számítok, hogy a világkupákon ugye két egység is indultott nemzetenként, elég erős egységek indultak, és talán most ugye ez így lefeleződik, és én is úgy érzem, hogy sikerült azóta is nagyon sokat fejlődnöm és előrelépnem ezen a távon, ami szerintem meglátszik a már a válogatón is meglátszott, hogy elvileg egyéni csúcsot sikerült ott menni, bár nem volt úgy hivatalos időmérés, csak kézi, illetve most az edzéseken is sikerül rekordokat döntögetni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
7: Köszi Gabi a híreket, a mikrofonnál pedig ismét Vivi. Sziasztok, és még egy órán keresztül én hozom nektek a jó kis Paks FM-es lágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Megtudhatjuk azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és hozok nektek egy nyereményjátékot is, amit itt a Paks FM-en játszunk a Phoenix Tánc Egyesület jóvoltából, mert hogy gála estére készülnek június 6-án 6 órakor, és belépőjegyeket sorsolunk rá, úgyhogy mindenképp maradjatok velünk, most viszont megyünk tovább. Eva Maxal, tőle pedig szóljon a Sparta Fake 2024-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 4-én, azaz holnap 9 órakor nemzeti összetartozás napját ünneplik. Megemlékezés a trianoni béke diktátum 106. évfordulója alkalmából, melynek helyszíne a Béla király téri ország zászlónál lesz. Ünnepi beszédek, előadás és egyházi áldás is lesz, majd a megemlékezést koszorúzás zárja. Június 5-én az Atom téren térzene lesz a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola diákjai előadásában. 16 órakor klarinét zenekar lesz, 17 órakor pedig vonós zenekar. Június 6-án Pakson vízi nyílt nap lesz az ASE szervezésében a Csónakháznál. Exatlon jellegű akadálypálya fiataloknak és felnőtteknek, társasjátékpark és ugrálóvár a gyerekeknek, valamint át lehet evezni a túlpartra, ahol egy limonádéval várják az evezőket. A programokon 10 és 18 óra között két helyszínen lehet részt venni. Június 5-től 7-éig Kalocsán a 34. Kék Madár Fesztivál lesz. Rengeteg programmal vár benneteket a fesztivál. Például lesz 5-én 21 órakor az MVM színpadon a Budapest Jazz Orchestra, amelyben közreműködik Tóth Vera énekesnő is. Június 6-án rengeteg program lesz, de az esti fő előadó, az az Ivan and the Parasol lesz szintén 21 órakor az MVM színpadon. 7-én pedig Grillus Vilmos gyerekműsor lesz 10 órakor az MVM színpadon, valamint Savaria Barokk zenekar hangversenye lesz 19 órakor a Szent István király templomban. A belépés díjtalan, a kitűzőkért nyújtott adományokkal pedig támogathatják a beteg gyermekek gyógyulását. Június 9-én a Loop Színházi Társulás előadásában láthattok Szekszáron a Babits Mihály Kulturális Központ Színház termében egy előadást. Lengyel Tamás, Grillus Dorka, Trill Beatrix és Váradi Gergely előadásában 19 órakor. Június 11-én gyermekszínház lesz a Babits Színház termébe, Topolcsányi Laura Marát Viktor előadásában a Pocahontast láthatják kisiskolások és óvodások június 10-én és 11-én. Június 12-én Csúszda Avató lesz, ami egy családi retro piknik lesz a Csúszda Parkunknál itt Pakson. Zenél DJ Pajero, buborékgépek, csoki ágyú, valamint jó hangulat vár bennünket 17 és 21 óra között. Remélem tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint. Az ország keleti észak-keleti harmadán még újabb eső záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Késő délutántól csökken a csapadék hajlam, máshol már száraz időre és sok napsütésre van kilátás. Nyugaton a dél-délnyugati, máshol a nyugati észak-nyugati szelet kísérhetik élénk néhor erős lökések, a csúcs hőmérséklet pedig 20 és 28 fok között alakul. De nagyon bízom benne, hogy nem lesz túl sok csapadék a holnapi napon, mert hogy terveim vannak. Én egyébként már egész héten strandolni terveztem a kisfiammal, ez nem jött be, na majd mindegy jövő héten reménykedem benne, hogy kicsit jobb lesz az időjárás. Minden esetre azért legyen nálatok holnap is egy esernyő, hogyha kimozdultok, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal.

Harmad Gabi vagyok, ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM-en.

0: a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok.

És már hozom is nektek a mai nyeremény játék kérdését is, ugyanis a Phoenix Tánc Egyesület jóvoltából játszunk, mert hogy június 6-án szombaton este 18 órától kerül sor a Paksi Phoenix Tánc Egyesület gála műsorára a Csengely Dénes Kulturális Központban. Ebből az alkalomból játszunk most családi belépőkért, úgyhogy érdemes minket hallgatni és velünk játszani. A mai kérdésem a következő. Melyik évben alakult meg a Paksi Phoenix Tánc Egyesület? A. 2019-ben, vagy B. 2015-ben. A helyes megfejtéseket a 20 9 4 11 0 0 1-es SMS és Viber számunkra várom. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Jennifer Lopeztől szólt a Get Right 2005-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozunk itt a Paks FM stúdiójába. Most viszont átadom a helyen Balázsnak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek és hozza a jó kis slágereket. Én Takásnai Vivi voltam. Csodás napot nektek. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok. Eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban, hétfőn adta hírül az MTI. A tárcavezető a találkozó kapcsán kiemelte, hogy Hollandiával sok közös ügyünk van Európában. A mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érintő téma, az Erasmus ösztöndíjak voltak. A mai nappal megkezdődik Pakson a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
3: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szaragozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló őértük épül, őértük fog felújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
2: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő lén a lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
3: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Alihó, kellemes rádiózás, szép délután velünk, a Paks FM-mel és a kedvenceinkkel, mert ezeket játszom nektek a folytatásban, és én Szalai Balázs vagyok, számítok a figyelmetekre a következő órákban. Remélem, hogy itt lesztek velem, egy jó kis Galantis slágert játszom kezdésként kec csinálónak, ilyen és ehhez hasonló nagyszerű dallamok. A folytatásban érdemes lesz velem tartani.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Gergőlőke, retro klasszikusa szólt nálunk a Paks FM-en. Új lendületet kapott a Faithless egy klasszikusa, Bébi Rexa volt az, aki feldolgozta a régi nagy slágert, és New Religion címmel piacra is dobta. A modern pop és a klasszikus elektronikus zene találkozása született így meg. A track különlegessége, hogy a csapat ikonikus 95-ös slágerének az Insomnia című felvételnek a hangulatát és zenei motívumait idézi meg, persze teljesen új friss klub hangzással. A dal egy energikus dance, pop és house produkció lett végül, amely az énekesnő Bébi Rexa erőteljes vokájára épít. Személyes inspiráció is áll egyébként a nóta mögött, hiszen a díva szerint a zene mindig menedéket jelentett számára, ezért ez a felvétel valójában szerelmes levél a zenéhez, és a tánc

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

Olivia Dean énekelt nálunk a Paks FM-en. Újra összeáll a Pussycat Dolls, de ezúttal trióként a popcsapat Nikos Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt felállásban tér vissza a 2005-ös debütáló albumuk 20. évfordulója alkalmából. A rajongók nem csak egy nagyszobású turnéra számíthatnak a lányoktól, pontosabban most már hölgyektől, hanem a csapat bemutatott egy új kislemezt is. Ez az első friss felvételük hosszú évek óta. A trió egy 53 állomásos körútra indul Észak-Amerikában, jönnek Európába is, illetve az Egyesült Királyságban zárják a turnét, ami június 5-én indul. Majd a fellépéseken pedig igazi sztárok is csatlakoznak hozzájuk, mint például Lil Kim vagy Mia. Na, a jubileum részeként a zenekar újra kiadja ezt a 20 évvel ezelőtti albumot, annak a Deluxe változatát, amely még bakeniten

Follow the Follow, ez egyik korábbi slágerük. Jön a Paks FM. A magyar űrkorszak történetét mutatja be egy új kiállítás a fővárosban. Az iránya Galaxis című tárlat az 57-es Sputnik fellövésétől indulva szemlélteti, hogyan változtatta meg az űrverseny a tudományt, a technikát és a mindennapi kultúrát. Az anyag a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában idézi fel az űrkorszak nagy mérföldköveit. Júri Gagarin repülésétől a Holdra szállásig, majd bemutatja Magyarország szerepét a nemzetközi űrkutatásban. A látogatók találkozhatnak például az Interkozmosz programhoz kapcsolódó magyar fejlesztésekkel, valamint Farkas Berda történetével. A tárlaton még az űrhajósokhoz kapcsolódó ikonikus TV Maci figura is megtekintheti.

0: Klassz FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
4: Paks FM.

0: Tiesto feldolgozással zárjuk le ezt az óránkat, egy My Smith slágerrel pedig indítjuk majd a következőt. A Stargazing című megaslágerrel térek vissza a hármas híreket követően. Remélem, ti is jöttek.
1: Vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás is, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme és megmaradt tekintélye érdekében nem ezt az utat, hanem az alaptörvény módosítását választja. Könyvbemutatót tartanak a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában június 16-án. Az eseményen Gutai István Emlékharang című könyvének bemutatójára kerül sor, amely egy Sárpilisről szóló helytörténeti és szociográfiai kötet, és amely a helyiek élettörténetein, multidézésén és visszaemlékezésein keresztül mutatja be a települést és a sárpilisi hagyományokat. A könyv bemutatón a szerző beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor történész, múzeológus és néprajzkutató lesz. A program 17 órakor kezdődik.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Május 26-án rendezték meg Szolnokon a férfi kenu 200 méteres pótválogatót, ahol Hodován Dávid az a selvezőse állhatott a dobogó legfelső fokára. Dávid rádiónknak arról mesélt, hogy miért volt szükség a pótválogatóra.
4: De igazából azért volt szükség, mert ugye egy válogatós rendszer van most érvényben, és ott viszont egyes számok tekintetében csak 1000 méter és 500 méter volt, illetve 500 páros. És ezért volt szükség igazából, szerintem ez volt a legtisztább így a versenyzők, mind a versenyzők, mind az edzők, mind a kapitány szempontjából szerintem.
3: Hodován Dávid a pótválogatón elért győzelmével kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
4: Ez egy elég szeles pálya, Portugáliában, Montemorovellóban fogják megrendezni, június 10-től 14-ig. Igazából erős mezőnyre számítok, talán valamilyen szinten abból könnyebbségre számítok, hogy ugye a világkupákon ugye két egység is indultott nemzetenként, elég erős egységek indultak, és talán most ugye ez így lefeleződik, és én is úgy érzem, hogy sikerült azóta is nagyon sokat fejlődnem és előrelépnem ezen a távon, ami szerintem meglátszik, már a válogatón is meglátszott, hogy elvileg egyéni csúcsot sikerült ott menni, bár nem volt úgy hivatalos időmérés, csak kézi, illetve most az edzéseken is sikerül rekordokat döntögetni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
0: Már itt is vagyunk, és ahogy ígértem, Miles Smith lesz az első előadónk. Ebben az órában indítom a zenei blokkunkat. Szerda délután, júniusban 3-án a Stargazing szól már is az előadó Culéhán Szalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok.
1: És most egy új

Stars választott dalt Lady Gaga közelgő esküvőjére. Történt, hogy egy élő rádiós műsorban vett részt az énekes, ahol kapott egy hangüzenetet, amiben Gaga és vőlegénye kért tőle tanácsot a nagy naphoz. Most végül a saját új albumáról ajánlott egy szerzeményt, a Risk It All című friss számot, amely szerinte tökéletes választás lehet egy romantikus esküvői pillanathoz. A Diva és Michael Polanski 2020 óta alkotnak egy párt, az eljegyzést tavaly erősítették meg. Egyelőre azt nem árulták el, hogy mikor lesz az esküvő, de úgy tudni, hogy közeleg és inkább meghitt, személyes hangulatú ceremóniát tervezik.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Korhű receptek, finomságok, történelmi ízek lesznek a közösségek.

0: csodák éjszakájára várják az érdeklődőket, Pakson pedig a Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum is kínál programokat június 20-án. Ez utóbbi az 5. múzeumi piknikkel készül, délután 5-től, azt írják, hogy a jókedv garantált, nem csak a kreatív kézműves foglalkozások és játékok miatt, hanem olyan tárlatvezetéseket ígér az Atomenergetikai Múzeum, amelyek segítségével közelebbről is megismerkedhetünk minden egyes általuk feldolgozott témával. Lesz színpadi program már 6 órától, és fénysó is 22:30-tól, június 20-án itt Pakson.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

szórakoztatott minket az előző percekben. A mesterséges intelligenciát is beveti Málta a klímaváltozás elleni küzdelembe. Az apró szigetország különösen kitett a tengerszint emelkedésének és az éghajlati változások hatásainak, ezért innovatív megoldásokkal próbál alkalmazkodni. A máltai turisztikai hivatal szerint egy új rendszer segíti az adatok elemzését, figyeli a levegő, a tenger és a környezet állapotát, így sokkal pontosabb képet ad a változásokról. A fejlesztés nem csak a természetvédelemben, hanem a turizmus tervezésében is nagyon fontos szerepet kap. A máltai szakemberek úgy látják, a jövő fenntartható idegenforgalmához elengedhetetlen már ez a technológia.

0: Class FM slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: Közlekedj velünk!
1: A két kerekűekre figyelnek ezen a héten a rendőrök. Elindult az újabb roadpole akció a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy biciklivel közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a tolnai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvételenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és szabályos használatát, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóvá hagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok. Eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu oldalon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. Kitüntetéseket adtak át június 1-én a Pedagógus Nap alkalmából a Csengely Dénes Kulturális Központban. A Paksi Képviselőtestület által alapított gyermekeinkért kitüntetést idén Lázár Márta, a Paksi Hétszínvirág óvoda vezetője, valamint Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója vehették át Heringes Anita polgármestertől. A díjjal az önkormányzat célja az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerése. Kábítószer ellenes világnapot tartanak a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében június 15-én hétfőn 9:30 között a Csengely Dénes Kulturális Központban. A programon bemutatkozik a szexádi áldozat segítő központ, kipróbálható drog és alkohol szemüveg, és megtekinthetőek lesznek majd az Asztakeservit Értékőr Egyesület Dunaföldvár tagjai által készített hulladékszobrok is. 10:30-kor sor kerül a kábítószer ellenes világnap alkalmából meghirdetett videópályázat eredmény hirdetésére. A rendezvényen a részvétel ingyenes. A Sárszentlőrinci önkormányzat megkezdte a Pincehegyi villamos energiahálózatra történő csatlakozás iránti igények összegyűjtését, tette közzé Sebestyén Ákos, a település polgármestere a közösségi oldalán. A településvezető felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki igényli a présházához az áramellátás kiépítését, adja meg a Sárszentlőrinci önkormányzatnál a nevét, postai címét, telefonszámát, valamint a villamos energia csatlakozás által érintett ingatlan helyrajzi számát. Mint írja az adatok, megadása jelenleg semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. Kéri, hogy azok is jelezzék az igényüket, akik nem azonnal, hanem csak később szeretnének csatlakozni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
1: Nagyjából most járunk a délutánunk felénél, júniusban 3-án, ez a Paksaf, amely pedig Hászalai Balázs vagyok. A híreket követően is a legjobb dalokat játszom nektek. Remélem, hogy együtt töltjük az időt. Calvin Harris és Rag & Bone Man közösével kívánok nagyon jó rádiózást!
0: És most egy újabb óra

0: Hozzétek a jó zenét egész nap Paks FM.
1: Összeköt.
2: Én átverták, még nem hiszek a szerelemben, pedig rávettem, végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

korábbi klasszikusos szólatét a Fak se fanám. Ismét kinyit a veszprémi gyárkert, amely már a negyedik szezonjára készül. A Kultúrpark június közepétől szeptember elejéig várja a közönségét. A nyitó hétvégén például rögtön nagy nevekkel színpadra lép a Kispár és a Borz, valamint a TNT. A nyár során számos népszerű hazai előadó érkezik még Veszprémbe. Többek között Halott Pénz, Bertohofi, Manuel, Ruzsa Magdi, Demjén Ferenc vagy Kowalski. A gyárkert különlegessége, hogy nem klasszikus fesztiválként működik. A nyár folyamán egymást követő koncertnapok és tematikus események váltják majd egymást, tehát a látogatók többször is visszatérhetnek a szezonban. A nemzetközi fellépők sorát az amerikai elektronikus zenei formáció, a nálunk is éppen most következő Zurich Corporation fogja erősíteni.

Csehola Tarolt nálunk szerda délután. Van Halen klasszikusból született VB himnusz. Új köntösben tért vissza a legendás Jump. Ez a szerzemény adja a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalának alapját. A feldolgozást J Balvin és Amber Mark adják elő, a rockos hangzásért pedig olyan nagy nevek felelnek, mint Steve Vai és Travis Barker. Az ikonikus szintetizátor dallam modern pop és latin elemekkel egészül ki, így egy kifejezetten stadionokra szabott, energikus himnusz született. A dal már a megjelenés napján komoly sikert aratott, több mint 30 Spotify listára került fel.

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Megjelent László Evelyn Májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
1: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felület.

0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.
1: Paks FM.

továbbra is a finnek a legboldogabbak a világon, immár 9. éve ők az aranyérmesek, derül ki a legfrissebb világboldogság jelentésből. A rangsort az Oxfordi Egyetem kutatói állították most is össze. Az élmezőnyben megint az északi országok dominálnak. Izland, Dánia, Svédország és Norvégia is az első helyek között szerepelnek. A kutatás szerint a tartós jólét hátterében a stabil gazdaság, az erős szociális rendszer és a kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok állnak. Magyarország a 69. helyen végzett. Érdekesség, hogy a jelentés külön felhívja a figyelmet a közösségi média hatásaira is a fiatalok körében, főként a tinédzserek között. A túlzott használat ugyanis rontja az életminőséget.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: kacson örökké.
1: A Hooligans klasszikusa után szintén magyar produkció érkezik. Igaz, ez a most következő már nemzetközi babérokra tört. Regan Lilik is lemezéről van szó, amit a következő óra elején hozok, tartsatok velem akkor is.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban, hétfőn adta hírül az MTI. A tárca vezető a találkozó kapcsán kiemelte, hogy Hollandiával sok közös ügyünk van Európában. A mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érintő téma, az Erasmus ösztöndíjak voltak. A mai nappal megkezdődik Pakson a Gesztenyi és úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
5: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szaragozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló ő értük épül, ő értük fog fölújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
4: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő léna lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
5: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok, a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
6: Chris Willis énekel Regan Lily egyik tavalyi kislemezében, amely nemzetközi piacon is jó nagyot ment, sőt, még mindig ott van néhány listának az élén. Mi is ezt hallgatjuk a folytatásban, így indul el a következő óránk. Én Hászalai Balázs vagyok, a Blue Heart című nótával kívánok nektek nagyon jó rádiózást.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: 2, sőt inkább 3 felé szakadt az ország a mai napon az időjárás szempontjából. Mi még kaptunk némi napsütést, de a Dunántúl nagy része egyáltalán nem volt ilyen szerencsés. Most is nagyon sok felé esik az eső. Igaz, hogy most már a Dunatisza közén is csapadékról érkezett jelentés, ott inkább záporok, zivatarok tarkítják a mai nap időjárását. A Dunántúlon pedig tartós és egész kiadós csapadék hullott le eddig. A mi térségünkben is lehet azért még erre készülni, bármikor eleredhet az eső, a csapadékos nap pedig majd olyan éjfél környékén zárul valóban esőszünettel, holnap már csak elvétve fordulhatnak elő záporok, zivatarok. 14 fokra ébredhetünk, a csütörtök délutánunk pedig olyan 27-28 fokot hozhat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

albummal tér vissza, két év szünet után a Foo Fighters érkezik a banda 12. stúdió lemeze. Egy vadonatúj, energikus, minden eddiginél dinamikusabb korongot ígérnek. Lesz benne akusztikus és elektromos gitár, vadonatúj, lendületes groove-okat ad majd az új dobos, Dave Grohl szerint pedig a legfrissebb beharangozó a Your Favorite Toy című nóta megadja az egész album hangulatát. Ezt hallgatjuk meg most mi is!

Steven Spielberg vezeti a Forbes legfrissebb művészmilliárdos listáját. A legendás filmrendező vagyona a becslések szerint eléri a 7,1 milliárd dollárt. Őt George Lucas követi több mint 5 milliárddal. A rangsorban még olyan ismert nevek szerepelnek, mint például Oprah, Jay-Z, Beyoncé vagy Bruce Springsteen. A zenei világ egyik legnagyobb sikertörténete mindenképpen Taylor Swift-é, az énekesnő vagyona is meghaladja már a 2 milliárd dollárt, ebben hatalmas szerepe van, persze a rekordokat döntő új turnéjának is, de a saját zenei katalógusának meg pláne. A Forbes szerint ő az első olyan zenész, aki főként saját dalaiból és koncertjeiből lett dollármilliárdos. És ha már Taylor Swift... Már is ő következik, tavalyi megaslágere a Fight of a Philia szól, már is.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez.
1: Paks FM.

0: és Dash egyik dala zárja le a mai délutánunkat. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, és kívánok a folytatásra és kellemes időtöltést mindenkinek a Paksa Fammel. A hatos híreket követően is érdemes lesz velünk, és a város kedvenceivel tartani. Hászalai Balázs vagyok, szép estét nektek!
1: Mindjárt folytatjuk a Paksa Fam slágereivel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a testnevelési egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás is, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme és megmaradt tekintélye érdekében nem ezt az utat, hanem az alaptörvény módosítását választja. Könyvbemutatót tartanak a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában június 16-án. Az eseményen Gutai István Emlékharang című könyvének bemutatójára kerül sor, amely egy Sárpilisről szóló helytörténeti és szociográfiai kötet, és amely a helyiek élettörténetein, multidézésén és visszaemlékezésein keresztül mutatja be a települést és a sárpilisi hagyományokat. A könyvbemutatón a szerző beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor történész, múzeológus és néprajzkutató lesz. A program 17 órakor kezdődik. Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a Kékmadár Fesztivál Kalocsán. A rendezvény 3 napja alatt péntektől vasárnapig számos programmal és koncerttel várják az érdeklődőket. A rendezvény szervezői idén is kiemelték, hogy a fesztivált tartósan beteg gyermekek megsegítésére hozták létre. Erről Madura Tünde nyilatkozott rádiónknak.
5: Alapvetően ugye már ez egy 34 éves fesztivál, ami azért jött létre, hogy Kalocsa és környéke beteg gyermekeit támogassuk a befolyt összeggel, illetőleg adományokkal, és ezek a gyermekek, akik támogatásban részesülnek, ők mind pályázat útján vehetnek részt ebbe a programba, aminek a pályázati időszaka már lezárult, tehát ezek a tartós beteg pályázatok már beérkeztek hozzánk, és tudni kell, hogy ezeket egy szakmai zsűri bírálja el, aki gyermekorvosokból áll, kalocsai gyermekorvosokból. Ők választják ki 3 kategóriában a támogatott gyermekeket, és az ő listájuk pedig kapcsolódik a fesztiválhoz ilyen tekintetben, mert hogy a fesztivál kivételesen vasárnapján a gyermekműsor után fog kihirdetésre kerülni.
4: A jótékonysági rendezvényre a belépés ingyenes, a jótékonysági ügyet gyermekrajzokból készült kitűzők megvásárlásával lehet támogatni, hangsúlyozta Tóth Dániel szervező.
6: A adományokat gyűjtünk, tehát amennyit gondolnak, annyit dobnak be, és ezért cserébe ajándékba kapnak egy kitűzőt, ami fontos dolog a kitűzővel kapcsolatban, hogy ez a jelképes belépő a fesztiválra. Megtörténik az, hogy van egy jó szándékú paksi, aki bedob 10.000 forintot a Persejbe, és azt mondja, nem kér kitűzőt, mert ő adakozik. Aztán a felesége gondol egyet, hogy menjünk át Kalocsára a fesztiválra, belépnek kitűző nélkül, és egy kedves önkéntes megszólítja, hogy vásároljon egy kitűzőt, és azt mondja, hogy 10.000 forintot bedobtam. Úgyhogy legyen szíves mindenki elvenni egy kitűzőt, hogyha dobott a Persejbe.
4: A Kék Madár Fesztivál 3 napjára a sztár fellépők is érkeznek. A pénteki napon a Budapest Jazz Orchestra lép színpadra Tóth Verával együtt, szombaton az Ivan and the Parazolat koncertet, vasárnap pedig Deák B. Gyula lép fel a 34. kalocsai jótékonysági rendezvényen.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu oldalon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. Kitüntetéseket adtak át június 1-én a Pedagógus Nap alkalmából a Csengely Dénes Kulturális Központban. A Paksi Képviselőtestület által alapított gyermekeinkért kitüntetést idén Lázár Márta, a Paksi Hétszínvirág óvoda vezetője, valamint Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója vehették át Heringes Anita polgármestertől. A díjjal az önkormányzat célja az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerése. Kábítószer ellenes világnapot tartanak a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság közös szervezésében június 15-én hétfőn 9:30 között a Csengely Dénes Kulturális Központban. A programon bemutatkozik a Szexárdi Áldozat Segítő Központ, kipróbálható drog és alkohol szemüveg, és megtekinthetőek lesznek majd az Asztakeservit Értékőr Egyesület Dunaföldvár tagjai által készített hulladékszobrok is. 10:30-kor sor kerül a kábítószer ellenes világnap alkalmából meghirdetett videópályázat eredmény hirdetésére. A rendezvényen a részvétel ingyenes.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Május 26-án rendezték meg Szolnokon a férfi kenu 200 méteres pótválogatót, ahol Hodován Dávid az a selvezőse állhatott a dobogó legfelső fokára. Dávid rádiónknak arról mesélt, hogy miért volt szükség a pótválogatóra.
3: Igazából azért volt szükség, mert ugye egy válogatós rendszer van most érvényben, és ott viszont egyes számok tekintetében csak 1000 méter és 500 méter volt, illetve 500 páros. És ezért volt szükség igazából, szerintem ez volt a legtisztább így a versenyzők, mind a versenyzők, mind az edzők, mind a kapitány szempontjából szerintem.
2: Hodován Dávid a pótválogatón elért győzelmével kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
3: Ez egy elég szeles pálya, Portugáliában, Montemorovellóban fogják megrendezni, június 10-14-ig. Igazából erős mezőnyre számítok, talán valamilyen szinten abból könnyebbségre számítok, hogy a világkupákon ugye két egység is indultott nemzetenként, elég erős egységek indultak, és talán most ugye ez így lefeleződik, és én is úgy érzem, hogy sikerült azóta is nagyon sokat fejlődnöm és előrelépnem ezen a távon, ami szerintem meglátszik már a válogatón is meglátszott, hogy elvileg egyéni csúcsot sikerült ott menni, bár nem volt úgy annyi hivatalos időmérés, csak kézi, illetve most az edzéseken is sikerül rekordokat döntögetni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat,

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Georgit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóváhagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok. Eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. Orbán Anita külügyminiszter a választás után elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban, hétfőn adta hírül az MTI. A tárcavezető a találkozó kapcsán kiemelte, hogy Hollandiával sok közös ügyünk van Európában. A mostani beszélgetés egyik legfontosabb témája mégis a magyar fiatalok mindennapjait is közvetlenül érintő téma, az Erasmus ösztöndíjak voltak. A mai nappal megkezdődik Pakson a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
2: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szalagozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló őértük épül, őértük fog felújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
1: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő lén a lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
2: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok, a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
1: Kitüntetéseket adtak át június 1-én a Pedagógus Nap alkalmából a Csengely Dénes Kulturális Központban. A Paksi Képviselőtestület által alapított gyermekeinkért kitüntetést idén Lázár Márta, a Paksi Hétszínvirág óvoda vezetője, valamint Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója vehették át Heringes Anita polgármestertől. A díjjal az önkormányzat célja az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátók munkájának elismerése.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a Paks

0: FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Már is sorolom, hogy mivel fogunk foglalkozni. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait, hogy miért érdekesek az úszó atomerőművek, és egyébként milyen extrém helyekre képzel el az ember ma már atomreaktorokat. Arról is szó lesz mai magazinunkban, mint ahogy arról is, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. Magyarország asszály és árvíz helyzetét fogjuk tudományos szempontból elemezni. Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az a hölgy, akit annak idején a 90-es években az Egyesült Államokban környezetvédelmi aktivistaként ismertek meg, és nem tudom, hogy kinek ugrik be a neve alapján az Zűrös Természet című film, amelyben Julia Roberts alakította Erin Bronkovicsot. A film 1993-ban játszódik, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, amint az egyébként jogász végzettség nélküli Erin Bronkovics egy ügyvédi irodával úgymond neki megy egy hatalmas vállalatnak, és térdre kényszeríti a cég óriást, amely gátlástalanul szennyezi egy kisváros vízkészletét. Hát ennyit a filmről, de hogy a hölgy Erin Bronkovics most mire készül, és mit jelent ez a bizonyos adatközpont bejelentő oldal, illetve mi a baja az embereknek az adatközpontokkal? Erről is szót ejtünk. A plasztikai sebészet világában is elkalandozunk majd, ugyanis plasztikai sebészek állítják, hogy egyre másra irreális kérésekkel érkeznek hozzájuk a paciensek, mert hogy mesterséges intelligencia által generált képeket, fotókat mutatnak magukról, hogy így szeretnének kinézni, viszont ezek az elvárások a plasztikai sebészek szerint kivitelezhetetlenek, érdekes lesz ez a téma is, és magazinunk legvégén a felhőkarcolók világáról is szó lesz, vajon mekkora kilengéssel rendelkezik egy felhőkarcoló, előre elárulom, 2-3 méter kilengés is előfordulhat egy felhőkarcoló tetején, miközben mi a felhőkarcoló tetején állunk, ebből semmit nem észlelünk, de hogy miért fontos ez a kilengés, tudományos szempontból fogjuk megvizsgálni. Mindenekelőtt viszont egy hazai hírrel kezdünk. Magyar rákkutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé, a Szilícium völgyben, írja a Covid.hu. A Genome Health az ENSZ egészségügyi konferenciáján mutathatta be az orvosi innovációban elért fejlesztésének eredményeit a nemzetközi egészségügyi és technológiai döntéshozók előtt. Egyébként 135 jelentkezőből a 7 legjobb közé került be először a Massachusetts-i központú magyar rákkutatócég, ráadásul az Amerikai Rákkutatók Társasága is az áttörő innovációk közé sorolta a Magyar Kutatóközponttal. A Peták István kutatóorvos által alapított cég eljárásainak lényege, hogy a kutatóorvosok nem egyetlen génhibát vizsgálnak meg, hanem a daganatokban egyszerre jelen levő összes genetikai eltérés összefüggéseit elemzik. Egy kutatásból kiderült, hogy ezek a terápiák 4-szer nagyobb eséllyel gyógyítják hatékonyabban a rákot, mint a hagyományos eljárások. A kezelésekhez a technológia több mint 200 engedélyezett és mintegy 1000 klinikai fejlesztés alatt álló gyógyszer közül segít kiválasztani a megfelelő gyógyszerkombinációkat. Az onkológiai kezelések tervezését támogató számítógépes módszer eredményes működését a versenytársai közül elsőként mutatta be a magyar vállalkozás. Peták István kutatóorvos a csapatával korábban egyébként már elnyerte az Európai Jövő Unikornisa innovációs díjat, most pedig tehát a Szilícium völgyben a világ legígéretesebb innovációi közé választották azt a projektjét, amely a rákkutatásra irányul.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az egész világon egyre nagyobb az energiaigény, óriási kérdés, hogy honnan állítunk elő ennyi energiát, és óriási kérdés az is, hogy hova helyezzük el az erőműveket, amelyek az energiát előállítják. Nos, Görögország új ötlettel rukkol elő, legalábbis ami a szigeteit illeti, úszó atomerőművekkel szórnák meg a görög partokat, adta hírül a HVG tudományos rovata. Ha jobban belegondolunk, egyébként Görögországnak, mint minden olyan országnak, amely sok apró lakott szigettel rendelkezik, nincs könnyű dolga, amikor akár a szélessávú internetet vagy az áramot kell biztosítani ezeken a szigeteken. A tenger jelentette fizikai akadályt valahogyan át kell hidalni, például az áramellátás biztosítása érdekében, és ezt a problémát egy új tanulmány szerint úszó atomerőművekkel oldanák meg. Az úszó atomerőmű egy olyan nukleáris létesítmény, amelyben egy vagy több reaktor van integrálva egy úszó platformba vagy hajóba, amelyet villamos energia, hő és bizonyos esetekben ivóvíz ellátására terveztek. Ezeket kis moduláris reaktorok működtetik. Ilyen erőmű egyébként már létezik, a világ első úszó atomerőművét az oroszországi Rosszatom fejlesztette ki, a különleges létesítmény 2020 óta termel energiát a csukcsföldi Pevekben, a világ legészakibb városában. No, de térjünk vissza Görögországhoz. A szakemberek szerint Görögország kiterjedt partvonala és a szigetcsoport földrajza kedvez az egységek vízre telepítésének, és lehetővé teszi, hogy úgy elégítsék ki az úszó atomerőművekkel az energia iránti keresletet, hogy az nem megy sem a lakhatás, sem pedig a mezőgazdasági termelés rovására, hiszen nem a földterületeket foglalják majd el a reaktorok. További előnyének azt látják esetükben az úszó atomerőművek telepítésének, hogy a megoldás segíthet leváltani a fosszilis energiahordozókkal való energiatermelést, nem mellesleg pedig a kikötők villamosításában is jelentős szerepet játszhatnak az úszó atomreaktorok. Arról nem is beszélve, hogy már kipróbált, ismert megoldás az úszó atomerőmű, így nem arról van szó, hogy egy nem ismert hatású kísérleti eszközt használnának ugye a görög partoknál. Az optimista görög becslések szerint 2035 és 40 között léphetnek működésbe az első ilyen úszó atomerőművek a görög szigetcsoportok körül. Egyébként ami az atomerőműveket, illetve atomreaktorokat illeti, nem csak az úszó atomerőművek extrém ötletek, francia és amerikai szakemberek például olyan moduláris reaktorokat terveznek, amelyeket a tenger fenekére 60, illetve 100 méteres mélységben telepítenének le. Ezeknek az egyik nagy előnye lenne, hogy a mélység természetes módon védené az atomreaktorokat a cunamik és a szélsőséges időjárási viszontagságok ellen. De a Földön kívüli reaktorbázisok is ott vannak már a NASA asztalán tervként, akár a Holdat, vagy akár a Marsot vesszük tekintetbe. A NASA által vezetett egyik nemzetközi kutatás célja, hogy nukleáris mikroreaktorokat telepítsen a Hold felszínére. Ezek függetlenek lennének a napfénytől, ellentétben a napelemekkel, így képesek lennének átvészelni a két hetes holdi éjszakákat, és energiát biztosítanának a tervezett kolóniáknak, szóval lehet, hogy ezek az ötletek nagyon utopisztikusnak tűnnek, de elképzelhető, hogy annak számított egy úszó atomerőmű kivitelezése is, és lám, ma már Oroszország mellett Görögország is ebben gondolkodik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
3: Vizes kérdésekkel folytatjuk a következőkben. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem víz nagy hatalom, hanem vízhiányos ország, állítja Szőlősi Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének oktatója, a UNESCO egykori tudományos főigazgató helyettese. Mivel globális szinten felgyorsult a hidrológiai körfolyamat, az elmúlt évtizedekben megnőtt a szélsőségek előfordulásának a valószínűsége, azaz gyakoribbak az árvizek, és ezzel párhuzamosan megnőtt az aszálynak kitett területek mértéke időben és térben is, írja, illetve elemzi a Telex tudományos rovata. A vízgazdálkodási szakma az árvizekkel úgynevezett visszatérési időkben kalkulál, ami azt jelenti, hogy egy adott nagyságú árvíz hány évente fordulhat elő. A műtárgyakat, hidakat, árvédelmi gátakat 100 évente egyszer előforduló árvízre tervezték Magyarországon, de azt vették észre a szakemberek, hogy a 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. A szakértők szerint egyébként egyelőre nem drámai a helyzet, de kezd ahhoz hasonlítani, különösen ami az aszály hatásait illeti. Az ország ilyen szempontból két részre osztható. A Dunántúl nedves terület marad, ezt tükrözik a Sió mellékfolyója és a Kapos vízgyűjtő területén mért adatok. Itt megnő az árvizek és a villámárvizek gyakorisága, a Tiszántúlon ezzel szemben az aszályosság mértéke nő meg. Egy svájci biztosító adatai szerint egyébként globálisan az összes természeti katasztrófa 90%-a vízzel kapcsolatos, de Szőlősi Nagy András szerint a legnagyobb károkat mégis az aszály okozza. Az aszály ellen nem lehet fellépni, mert klimatikus hatásai vannak, állítja, viszont ez az a terület, ahol a megfelelő vízgazdálkodással lehet védekezni, egészen pontosan adaptálódni. A külső forrásból érkező édesvíz aránya egyébként több mint 94% Magyarországon, ezzel az Európai Unión belül nálunk a legnagyobb a határon túlról érkező vizeknek való kitettség. Ez egy földrajzi adottság, éppen ezért nagyon fontos az, hogy hogyan bánunk azzal a vízmennyiséggel, amely átfolyik az országon, hangsúlyozzák a kutatók. Az egy főre jutó belső, az ország területén keletkező megújuló vízkészletben, Európai Uniós viszonylatban utolsó előttiek vagyunk egyébként. A teljes megújuló vízkészlet az, ami átfolyik az országon, a megújuló pedig az ország területén keletkező víz, csapadék, illetve az ország területén lévő források. Ez megint csak azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni arra a vízre, ami átfolyik tehát az országon, és arra a vízre is, ami az ország területén keletkezik, mert ez biztosítja azt, hogy ne legyen annyira szegény vízben Magyarország. Egészen más témákkal folytatjuk hamarosan. Ott tartunk, hogy fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia arcokat kérnek a plasztikai sebészektől, elsősorban a hölgyek, de előfordul, hogy a férfiak is. Hamarosan elmondom, hogy miről van szó, hogy miért tartják a svéd otthonokat a világ legkényelmesebb otthonainak, ez is egy érdekes téma. Természetesen tudományos szempontból fogjuk ezt a kérdést is körbejárni, mint ahogy azt is, hogy mekkora, hány méteres kilengése lehet egy-egy felhőkarcolónak, igen, méteres, nem hangzik jól, ugye? Meg fogjuk nézni ezt a témát is, illetve mindenek előtt egy harmadik érdekességgel lépünk mindjárt tovább. Adatközpont létesítések bejelentésére szolgáló weboldalt indított el a világ egyik legismertebb környezetvédelmi aktivistája, Erin Bronkovich. Nem tudom ki, hogy van vele, de a róla szóló 2000-ben bemutatott film, az Erin Bronkovich Zűrös természet című film, nekem az egyik kedvencem, Julia Roberts játssza egyébként benne a főszerepet, szóval ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, amikor először olvastam erről, azonnal felkaptam a fejem.

0: A színésznő az ebben a filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is kapott. No de, visszatérve a hölgyhöz, akiről ez a film is szólt akkor, Erin Brockovich adatközpont bejelentő oldalt indított. A hölgyet elsősorban környezetvédelmi aktivistaként ismerték meg annak idején a 90-es években. Egyébként azóta meggazdagodott és számos projektje volt. A mostanit is közösségi környezetvédelmi projektként titulálják. A kezdeményezés célja, hogy az amerikaiak transzparens tájékoztatást kapjanak arról, hogy a környékükön milyen adatközpont létesítési projektek zajlanak, vagy indulnak a későbbiekben, illetve fel tudják emelni a hangjukat a környezetkárosító projektekkel szemben. Az oldal, a weboldal központi eleme egy a közösség által gondozott térkép, amely az Egyesült Államok területén már üzemelő, létesítés alatt álló, vagy még csak tervezési szakaszban járó kisebb-nagyobb adatközponti létesítmények lokációját ábrázolja. A térkép jelenleg több mint 2700 jelentést tartalmaz, jelentős részük egyébként Texas állam területén helyezkedik el, köztük 297 darab észlelés Sulphur Springsből érkezett, ahol az egyik cég kivitelezésében egy 30 épületből álló komplexum építésének előkészítése zajlik. A létesítmény teljes kapacitása a tervek szerint 3 gigawatt lesz, már ha elkészül, a helyiek ugyanis a legkevésbé sem lelkesednek az ötletért, hogy a szomszédjukban adatközpont épüljön, ráadásul a kisajátítások miatt, a föld kisajátítások miatt több korábbi földtulajdonos is perre ment, ami gáncsolhatja az építkezést. No de mi a probléma az adatközpontokkal? Nos, a legtöbb ember az adatközpontok környezetterhelése miatt aggódik, köztük is a létesítmények vízháztartásra gyakorolt hatása és a megugró energiafogyasztás, ez a két leginkább neuralgikus pont. Egyébként ez az oldal egyelőre csak figyelemfelhívást szolgál, konkrét, különálló ügyekkel nem foglalkozik. Az viszont mindenképpen érdekes kérdés, és egyre többet foglalkozik vele a tudomány világa, hogy bár az embereknek szükségük van az energiára, egyre nagyobb az energiaigényük, sőt, a számítógépeket, az okostelefonjaikat és az internetet is, valamint a mesterséges intelligenciát is előszeretettel és egyre nagyobb térnyeréssel használják, az ezeket a dolgokat kiszolgáló adatközpontokat viszont nem szívelik. Pedig valahogy a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és mindjárt meglátjuk, illetve meghalljuk, hogy hogyan is folytatjuk tudományos magazinunkat egy újabb érdekes témával. Ott tartunk, hogy amikor az emberek plasztikai sebészhez mennek, elsősorban egyébként a hölgyek, akkor már nem csak elmagyarázzák, esetleg egy fényképet, egy újságcikket, egy fotót tudnak mutatni, hogy mit szeretnének például az arcukon korrigálni, hanem mesterséges intelligencia által generált képet hoznak az orvosokhoz. Ezek az AI arcok viszont fizikailag elérhetetlenek, állítják a plasztikai sebészek. Szóval egy újabb érdekes téma, mindjárt folytatjuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Fox FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Fizikailag elérhetetlen mesterséges intelligencia által generált arcokat kérnek a plasztikai sebészektől azok, akik valamit szeretnének változtatni az arcukon, írja az sg.hu. Az emberi anatómia nem követi a digitális fantáziákat, ezért a chatbotok által megalkotott tökéletes szimmetria új pszichológiai nyomást helyez a kozmetikai sebészet világára. Rendkívül érdekes, lássuk, hogy miről van szó. A plasztikai sebészeket egyre inkább aggasztja az úgynevezett AI arc jelenség terjedése, mivel egyre több páciens érkezik a rendelőikbe olyan mesterséges intelligencia által generált irreális elképzelésekkel, amelyek azt mutatják, hogyan szeretnének kinézni. Dr. Nora Nugent, walesi kozmetikai sebész nyilatkozott arról, hogy elkezdtek hozzá páciensei olyan fotókkal érkezni, amelyeken saját magukat mesterséges intelligencia által megszépítve látják, és hamis elvárásokat támasztanak azzal kapcsolatban, hogy ezek az eredmények műtéttel is elérhetők. Azt hiszem, hogy ma már mindenkinek van a Facebook oldalon legalább egy, ha nem több olyan ismerőse, aki mesterséges intelligenciával megszépített profilképet tesz ki magáról, és ez esetleg más posztoknál is előfordulhat. Az viszont más kérdés, hogy ezt a fotót elvisszük egy plasztikai sebészhez, hogy hát így szeretnénk kinézni, ez volna a megrendelés. Az ötlet az orvosok szerint azért irreális, mert a mesterséges intelligencia irreálisan szimmetrikus arcot generál, ami a valós életben sokszor kivitelezhetetlen. No, de visszatérve dr. Nora Nugent nyilatkozatához, azok az emberek, akik AI chatbotokat használnak irreális arcuk megalkotására, egyre gyakrabban jelennek meg tehát a sebészek rendelőiben olyan elképzelésekkel, amelyek hibátlan bőrt, élesen formázott arccsontokat, kifinomult orrot és szinte tökéletes szimmetriát követelnek, olyan elvárásokat, amelyek túl időigényesek, megfizethetetlenül drágák, és sok esetben fizikailag elérhetetlenek, állítják az orvosok. Míg az AI képes minden egyes pixelt kontrollálni, a sebészet biztosan nem működik ilyen mikroszkópikus részletességi szinten, állítja dr. Alex Karidis, egy nyugat-londoni sebész, írja az sg.hu. Sok páciens számára azonban ezek az elvárások jóval azelőtt kialakulnak, hogy egyáltalán találkoznának egy sebésszel. Mindkét orvos arról nyilatkozott egyébként, hogy milyen erőteljes pszichológiai hatása lehet a mesterséges intelligencia által generált képeknek a páciensek esztétikai ideájainak kialakításában. Dr. Nugent szó szerint azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy amint meglátunk magunkról egy tökéletes képet, az egyszerűen beleég az agyunkba. A sebészek azt is hangsúlyozzák ennek a problémának a kapcsán, hogy egyébként a kozmetikai műtétek eredménye egyáltalán nem garantált, valamint az úgynevezett AI arc esztétikájában is észrevettek már visszatérő elemeket, különösen a túlzott szimmetriát illetően, ha valakinek csak pár milliméterrel mondjuk az egyik szeme feljebb van a másiknál, ezt ugye a mesterséges intelligencia másodpercek alatt képes módosítani, az életben viszont lehetetlen. És még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, dr. Julián de Silva, egy kozmetikai sebész szerint bizony vannak már olyan plasztikai sebészek is, akik megdöbbentően látványos műtéti eredményeket osztanak meg a közösségi médiában, reklámozva ezzel magukat, miközben a képeket mesterséges intelligencia által generálják, vagyis olyas valamit reklámoznak, amit egyébként képtelenek produkálni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön a felhőkarcolós téma, amit még ígértem. Azt mondják, hogy a felhőkarcolók azért első ránézésre nem tűnnek túl biztonságosnak, még hogyha már a 20. század óta megszokta őket a szem, és megszokták őket az emberek. A valóságban egyébként ezek az építmények rendkívül stabilak, sőt, olykor sokkal biztonságosabbak, mint a hagyományos épületek. Van azonban egy apró, de annál érdekesebb részlet, amiről érdemes tudni. A felhőkarcolók szerkezete nagyon sokféle lehet, de van bennük egy ijesztő közös vonás, műszaki szempontból az épület szabadon kilenghet, sőt, kifejezetten jó, hogy kileng, írja a like.hu. Maga a rendszer, vagyis a felhőkarcoló szerkezete meglepően rugalmas. Egy igazán magas, nagyjából 300 méteres épület teteje erős szélben akár 2-3 métert is kilenghet anélkül, hogy a szerkezet összeomlana, vagy az anyag komolyabban elfáradna, viszont ebből soha semmit nem vesz észre az ember, amely éppen a felhőkarcoló tetején áll, vagy legfelsőbb emeletéről nézelődik kifelé. Az egyetlen ok, amiért a felhőkarcolók nem lengenek ki olyan vadul, az az, hogy az emberek ezt túl veszélyesnek éreznék, azért a mérnököknek úgy kell megtervezniük a szerkezetet, hogy megakadályozzák a túlzott kilengést, vagy legalábbis észrevétlenné tegyék azt. Különben a magasházak lakói és látogatói idő előtt megőszülnének, és egy percet sem tudnának nyugodtan aludni. A mérnökök egy olyan rugalmas rendszert alkotnak, amikor felhőkarcolót alkotnak, amelyet különféle kompenzátorokkal mesterségesen stabilizálnak, hogy semlegesítsék a kilengés érzetét. Egyetlen felhőkarcoló sem teljesen mozdulatlan, csak úgy látjuk, tehát a mozdulatlanság illúzióját szándékosan hozzák létre az alkotók, illetve a mérnökök. Elméletben tehát egy ilyen épület gond nélkül kilenghet 2-3 métert úgy, hogy semmi baj nem esik. No, de nézzük, hogy hogyan érik el mindezt a mérnökök. Többféle műszaki megoldást alkalmaznak egyébként, például az úgynevezett szerkezeti merevítést. Az épület merevségét növelik, hogy jobban ellenálljon a szélnek, bár az épületnek továbbra is kell egy kis mozgástér a hajlásra, a keresztirányú merevítésekkel el lehet érni, hogy kevésbé lengjen ki. Ez a megközelítés azonban egyébként nem mindig praktikus. Máskor úgynevezett hangolt tömegcsillapítókat alkalmaznak, ezek hatalmas, az épület tetején elhelyezett csapágyakon vagy ingán függő betontömbök vagy víztartályok, amelyek ellensúlyozzák az épület kilengését. Ezeket finom hangolni is lehet, ha egy épület teteje a kelleténél jobban kilengene. Az egész rendszer nagyjából úgy működik, mint amikor a cirkuszi bohóc egy esernyőt próbál egyensúlyozni a tenyerén, amikor az épület dőlni kezd, a súlypont eltolódása azonnal kiegyenlíti a mozgást. És van még egy érdekesség, a modern felhőkarcolókban előfordul, hogy a legfelső szinteket falak és ablakok nélkül hagyják, így a szél egyszerűen átfúj rajtuk, ami csökkenti az épületre nehezedő szélnyomást, és ezáltal a kilengést is. Ez a trükk nem annyira az épület szerkezetét változtatja meg, hanem egyszerűen megelőzi magát a kilengést. Hát ennyit a felhőkarcolók titokzatos világáról, és ennyit már a tudomány világáról. Sok érdekességgel volt dolgunk ma is. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzom, én Strasser Andrea vagyok, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen kedre víradóra. Az MTI értesülései szerint a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, és súlyos károk keletkeztek a civil infrastruktúrális létesítményekben és lakóházakban is. A Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás is, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme és megmaradt tekintélye érdekében nem ezt az utat, hanem az alaptörvény módosítását választja. Könyvbemutatót tartanak a Csengely Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában június 16-án. Az eseményen Gutai István Emlékharang című könyvének bemutatójára kerül sor, amely egy Sárpilisről szóló helytörténeti és szociográfiai kötet, és amely a helyiek élettörténetein, múltidézésén és visszaemlékezésein keresztül mutatja be a települést és a sárpilisi hagyományokat. A könyv bemutatón a szerző beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor történész, múzeológus és néprajzkutató lesz. A program 17 órakor kezdődik. A Sárszentlőrinci önkormányzat megkezdte a Pincehegyi villamos energiahálózatra történő csatlakozás iránti igények összegyűjtését, tette közzé Sebestyén Ákos, a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki igényli a présházához az áramellátás kiépítését, adja meg a Sárszentlőrinci önkormányzatnál a nevét, postai címét, telefonszámát, valamint a villamos energia csatlakozás által érintett ingatlan helyrajzi számát. Mint írja, az adatok megadása jelenleg semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. Kéri, hogy azok is jelezzék az igényüket, akik nem azonnal, hanem csak később szeretnének csatlakozni.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Május 26-án rendezték meg Szolnokon a férfi kenu 200 méteres pótválogatót, ahol Hodován Dávid az a selvezőse állhatott a dobogó legfelső fokára. Dávid rádiónknak arról mesélt, hogy miért volt szükség a pótválogatóra.
2: De igazából azért volt szükség, mert ugye egy válogatós rendszer van most érvényben, és ott viszont egyes számok tekintetében csak 1000 méter és 500 méter volt, illetve 500 páros. És ezért volt szükség igazából, szerintem ez volt a legtisztább így a versenyzők, mind a versenyzők, mind az edzők, mind a kapitány szempontjából szerintem.
1: Hodován Dávid a pótválogatón elért győzelmével kvalifikálta magát az Európa bajnokságra, amely kapcsán így nyilatkozott rádiónknak.
2: Ez egy elég szeles pálya, Portugáliában, Montemorovellóban fogják megrendezni, június 10-14-ig. Igazából erős mezőnyre számítok, talán valamilyen szinten abból könnyebbségre számítok, hogy a világkupákon ugye két egység is indultott nemzetenként, elég erős egységek indultak, és talán most ugye ez így lefeleződik, és én is úgy érzem, hogy sikerült azóta is nagyon sokat fejlődnöm és előrelépnem ezen a távon, ami szerintem meglátszik a már a válogatón is meglátszott, hogy elvileg egyéni csúcsot sikerült ott menni, bár nem volt úgy annyi hivatalos időmérés, csak kézi, illetve most az edzéseken is sikerül rekordokat döntögetni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ilyen szempontból.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összekött.
0: Paks FM.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Gyanúsítottként idézte be kedden a román korrupció ellenes ügyészség Vlad Gheorghit, a tábornokot. A román hadsereg vezérkari főnökét közölte a vádhatóság, írja az MTI. Az ügyészség hivatali visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítja a hadsereg parancsnokát, amiért a Védelmi Minisztériumot megkárosítva jóvá hagyta a Testnevelési Egyetem katonák számára fenntartott ingyenes helyeinek bővítését. Bukaresti médiaértesülések szerint az ügy gyanúsítottjai egy másik tábornok. Eredetileg fizetéses helyre bejutott lánya számára biztosítottak törvénytelenül ingyenes helyet az egyetemen és katonatiszti karriert. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek hónapja, felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu oldalon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A mai nappal megkezdődik Pakson a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme. A körzet képviselője Kudorné Szanyi Katalin rádiónknak elmondta, hogy a kivitelezést 110 napon belül kell teljesítenie a vállalkozónak.
2: Szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szaragozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló őértük épül, őértük fog felújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás, de biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni.
1: Az 5-ös számú paksi körzet önkormányzati képviselője arról is beszámolt rádiónknak, hogy mivel a körzetét érintő lén a lakóparkban dolgozók parkolása zavarta és sokszor akadályozta a Bercsényi utca lakóit, ezért a Bercsényi utca Pollák Mihály utca felüli bejáratához megállni tilos táblát tettek ki. A Gesztenyés utca felújítása után a Fenyves utcai felújítás veszi kezdetét, illetve számos felújítási munka fog megvalósulni a jövőben egészen az építők útjáig.
2: Amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban. Ez a második nagy lépcsőfok a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság és napra kész tájékoztatást kapjon.
1: Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a Kékmadár Fesztivál Kalocsán. A rendezvény 3 napja alatt péntektől vasárnapig számos programmal és koncerttel várják az érdeklődőket. A rendezvény szervezői idén is kiemelték, hogy a fesztivált tartósan beteg gyermekek megsegítésére hozták létre. Erről Madura Tünde nyilatkozott rádiónknak.
3: Alapvetően ugye már ez egy 34 éves fesztivál, ami azért jött létre, hogy Kalocsa és környéke beteg gyermekeit támogassuk a befolyt összeggel, illetőleg adományokkal, és ezek a gyermekek, akik támogatásban részesülnek, ők mind pályázat útján vehetnek részt ebbe a programba, aminek a pályázati időszaka már lezárult, tehát ezek a tartós beteg pályázatok már beérkeztek hozzánk, és tudni kell, hogy ezeket egy szakmai zsűri bírálja el, aki gyermekorvosokból áll, kalocsai gyermekorvosokból. Ők választják ki 3 kategóriát a támogatott gyermekeket, és az ő listájuk pedig kapcsolódik a fesztiválhoz ilyen tekintetben, mert hogy a fesztivál kivételesen vasárnapján a gyermekműsor után fog kihirdetésre kerülni.
1: A jótékonysági rendezvényre a belépés ingyenes, a jótékonysági ügyet gyermekrajzokból készült kitűzők megvásárlásával lehet támogatni, hangsúlyozta Tóth Dániel szervező.
4: A adományokat gyűjtünk, tehát amennyit gondolnak, annyit dobnak be, és ezért cserébe ajándékba kapnak egy kitűzőt, ami fontos dolog a kitűzővel kapcsolatban, hogy ez a jelképes belépő a fesztiválra. Megtörténik az, hogy van egy jó szándékú paksi, aki bedob 10.000 forintot a persejbe, és azt mondja, nem kér kitűzőt, mert ő adakozik. Aztán a felesége gondol egyet, hogy menjünk át Kalocsára a fesztiválra, belépnek kitűző nélkül, és egy kedves önkéntes megszólítja, hogy vásároljon egy kitűzőt, és azt mondja, a 10.000 forintot bedobtam. Úgyhogy legyen szíves mindenki elvenni egy kitűzőt, hogyha dobott a persejbe.
1: A Kék Madár Fesztivál 3 napjára a sztár fellépők is érkeznek. A pénteki napon a Budapest Jazz Orchestra lép színpadon koncertet, vasárnap pedig Deák B. Gyula lép fel a 34. kalocsai jótékonysági rendezvényen.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat,

sziasztok, Harmad Gabi vagyok. Ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában. Itt a Paks FM-en.

0: Paks FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Magyar rákutató vállalkozást választottak a világ legígéretesebb innovációi közé a Szilíciumvölgyben. Úszó atomerőművekkel szórnák meg Görögország partjait. A 100 éves árvíz ma már 10 évente fordul elő. És adatközpont bejelentő oldalt indított Erin Bronkovics, az Őrös Természet című filmből ismert környezetvédelmi aktivista. Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, ahol szó lesz majd a felhőkarcolók titokzatos világáról. Vajon hány méter kilengést produkál egy felhőkarcoló felső szakasza, illetve legfelsőbb pontja? El fogom árulni, és jövök még egy érdekes témával. Egyre több páciens mesterséges intelligencia által generált arcot kér a plasztikai sebészektől, akik szerint viszont ezek a szimmetriák fizikailag elérhetetlenek. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.